0: boldog távol.
1: Csak a legnagyobb kedvencek.
2: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszél sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 50 milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT. Ligeti Miklóst is jelöli a Tisza párt alkotmánybírónak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban gyakori volt a súlyos hasmenéssel járó fertőzés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok Önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagy mértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítás végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét, a viszont hallásra.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két rangos elismerést és egy tagozati különdíjat is elhoztak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársai a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Siófoki kongresszusáról. Az ápolás hivatásért díjat Pap Judit ápolási igazgató helyettes, a tagozatért díjat pedig Res Andrea osztályvezető ápoló vehette át, míg Biriné Mika Borbála podiáter előadása elnyerte a szekció legjobbjának járó elismerést. A rendezvényen a vármegyei kórház 11 szakembere tartott tudományos előadást a gyógyítás és a betegápolás legújabb eredményeiről. Községi zárlatot rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal Nyíregyházi járási hivatala a mézelő méhek nyúlós költés rothadása miatt Kótajban. Szeptember 5-én az intézkedés Kótaj teljes közigazgatási területére, valamint a település körüli 5 kilométeres körzetbe tartozó nyíregyházi és nyírtelki részekre is kiterjed. A hatóságok a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a méhészek fokozott együttműködését és a zárlati előírások szigorú tartását kérik. Elhelyezték a Nyíregyházi Pálvásház inkluzív egészségügyi és szolgáltató központ alapkövét és időkapszuláját. A több mint 100 éves szecessziós épület megújításával egy mintegy 500 négyzetméteres központ jött létre a mentorálás alapítvány közreműködésével. Az intézményben a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci felkészítését segítik majd, valamint egészségügyi rehabilitációs és sportolási lehetőségeket is biztosítanak. Újabb országjárásra indul Magyar Péter, a Tisza párt miniszterelnöke már a hétvégén megkezdi a kistelepüléseket és nagyvárosokat érintő körútját. A kormányfő szombaton 16 órától Veszprémben a Megyeház téren tartja első lakossági fórumát, a következőkben többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Miskolcra, Szegedre és Debrecenbe is ellátogat. A miniszterelnök az országjárást Budapesten zárja majd. Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság szeptember 14-én annak a korábbi polgármesternek és vállalkozó társának az ügyében, akik ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint az erdő tulajdonos vádlott több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétány megépítésére, ám a kivitelezési ajánlatokat nem versenyeztette, a területen lévő erdőt pedig kivágatta. A több mint 64 millió forintos kárt az ellenőrző hatóság akadályozta meg, miután észlelte a szabálytalanságokat és megtagadta a kifizetést. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörmönyi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól. Összehangolt bűnügyi és közrendvédelmi akciót tartott a rendőrség Hajdúhatházon és Vámospércsen. A készenléti rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés során közel 100 egyenruhás 22 embert állított elő, köztük egy kábítószerkereskedőt és több drogfogyasztót. A közlekedési ellenőrzések során 41 esetben intézkedtek a járőrök, az akcióval párhuzamosan pedig 4 helyi iskolában 1500 diáknak tartottak bűn- és balesetmegelőzési előadást. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békéscsabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvízzel érintkező dolgozóknál. Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Kordonokkal zárják le a nyíregyházi Kossuth tér nagy részét a kerékpáros és rolleres forgalom elől a hétvégi rendezvény miatt. A rendszer a Kantémusz és a Vidor ideje alatt is így működött, most pedig a Térpák Fesztivál alatt is csak gyalogos közlekedés lehetséges a belvárosban, az autósoktól pedig szabályos parkolást kér a közterület felügyelet. A lezárások szeptember 12-én szombaton és 13-án vasárnap is érvényben lesznek. A külterületi utak felújítását, a kihasználatlan önkormányzati ingatlanok hasznosítását és a nyugdíjasok karácsonyi támogatásának átalakítását sürgeti a Szövetségben Nyíregyházáért frakció. Schuster Csaba képviselő elmondta, legalább 200 millió forintos keretből bővítenék a városi útstabilizációs programot a külterületeken. Jeszenszky András frakcióvezető a Szépkorúak támogatása kapcsán rámutatott, a csomagok helyett ajándékutalványt vagy közvetlen átutalást kellene biztosítani, így a kiszállításra szánt 48,5 millió forint megspórolásával fejenként 6000 forint körüli összeg jutna a nyugdíjasoknak. Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a Dunaszent Benedeknél kialakított munkaterületről, miután befejeződött a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító védmű első üteme. A katonák több mint egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a Duna teljes szélességében kiépített fenékküszöb elkészítésében. A kormányzati tájékoztatás szerint az építmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így az atomerőmű jelenleg is teljes kapacitással üzemel, miközben a szerkezet végleges stabilizálása a következő hetekben folytatódik. Gyakorlati megoldásokat és őszinte párbeszédet szorgalmazott Magyar Péter a visegrádi négyek és Írország kormányfőinek pozsonyi találkozóján. A miniszterelnök kijelentette, Európának el kell döntenie, hogy csupán túlélni akar, vagy a győztesek közé törekszik, ezért az ideológiai viták helyett az energiabiztonságra, a versenyképességre és a migráció elleni fellépésre kell fókuszálni. A kormányfő kiemelte, hogy a V4-es csúcson egyetértés volt az üzemanyagpiaci kihívások közös kezelésében, valamint a magyar határvédelmet érintő uniós bírságok igazságtalanságában is. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből. Egy teljes évet átfogó elemzést készített a Telex Magyar Péter miniszterelnök Facebook aktivitásáról a Meta hivatalos adatai alapján. A 2025. szeptembere és 2026. augusztusa közötti időszakban a Tisza párt elnökének oldala megszakítás nélkül üzemelt, 1918 posztja összesen több mint 2 milliárd 700 millió megjelenést generált. A legnépszerűbb bejegyzés a választás estéjén született, miközben az időszak során a képek arányát folyamatosan felváltották a videós és a szöveges tartalmak. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcsszerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezetkímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Nem fogadta el az MNB működését vizsgáló parlamenti bizottság a Transparency International szakértői felkérését, miután a határozat hozatalhoz nem gyűlt össze a szükséges többség. A testület ugyanakkor megszavazta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők beidézését, akiket a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítás kapcsán hallgatnak meg. A vizsgáló bizottság célja a jegybank alapítványainál lévő több száz milliárd forint sorsának és a politikai felelősöknek a feltárása. Szombaton mutatja be a kormány az elmúlt évek gyermekvédelmi visszaéléseiről szóló átfogó jelentést. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a dokumentum súlyos éheztetési és bántalmazási eseteket tár fel, amelyekről az előző vezetésnek is pontos tudomása volt. A jelentés Gyurkó Szilvia államtitkárral közösen ismertetik a hétvégén a köcsei Fidesz találkozóval egy időben. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy míg Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az árstopptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Javában zajlik a városi kispályás labdarúgó bajnokság őszi szezonja. Nyíregyházán 250 mérkőzést játszottak már a csapatok. Sportszerűek a találkozók és hatalmas a küzdelem. 8 együttes még 100%-os és nagy küzdelem van a helyezésekért, mivel a bajnokság végén a legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. Korábban rendeztek már több napos kispályás tornákat a csarnokban, és ez az esemény részben ezt is idézi majd fel. Rekord létszámú csapat nevezett az idei kispályás bajnokságra, és a szomszédos megyéből is érkeztek együttesek. A szabadtéri szezon és a szuperkupa döntő után azonnal indul majd a terembajnokság novemberben, melynek mérkőzéseit Nyírpazonyban rendezik. 30 csapat már nevezett, itt még van 3 kiadóhely. A Deac kézilabda csapata 29-23-as győzelemmel zárta a Budakalász elleni bajnokit az NB1B első fordulójában. A sikerből a nyáron szerződtetett Szepesi Zsombor 6 góllal vette ki a részét, ezzel ő lett az együttes legeredményesebb játékosa. A remek kezdés után szombaton 18 órától a PIK Szeged U21-es gárdájának otthonában bizonyíthatnak a debreceniek. Szekszárdon rendezték a kerékpárosok kritérium magyar bajnokságát, amely viadalon a DSI Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. A 950 és 1250 méteres körpálya izgalmas kihívást jelentett a versenyzők számára. A befutó egy emelkedő macskaköves szakaszon vezetett keresztül, így a pálya minden körben komoly erőpróbát jelentett. A DSI Cycling Team sportolói 9 fővel álltak rajthoz a különböző futamokban, és a dobogós eredmény mellett több top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 50 milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT. Ligeti Miklóst is jelöli a Tisza párt alkotmánybírónak. A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórházban gyakori volt a súlyos hasmenéssel járó fertőzés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvíz vízzel érintkező dolgozóknál. Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
2: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont
1: én nem, mert az nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
2: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, hogy akarsz, és
1: visszatérek
2: nem érnek utat.
1: Arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
2: akkor
1: szeretne.
2: Elmegy és kirándul.
1: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
3: Szabad napján is bejöhet dolgozni,
2: az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
1: Sziasztok, ti dolgozzatok, én nem dolgozok. Látjátok, milyen jó dolgom van. Iszom a kávét, fent a lábam az írót, hát ez nagyon jó, a többiek egyből.
2: Majd igen? Nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
3: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
1: De az el van kerítve?
3: Hát az úgy meg ilyen van
1: fülke?
3: Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
1: Na jó, de szellőzés szempontja a hegylégtérben van.
2: Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
1: Ja, tehát az nyitott?
3: Igen.
1: De nem ez a probléma, hát ez... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott ja, akkor miattad van büdös? Tehát ez a büdös sarok.
3: Hát egyszerűbb. Egy pódiumra állnál fel.
2: Akkor már miért nem úgy oldják meg?
3: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. Bárhol, bármikor csinálják.
1: Tudnak pukizni. Így van. Igen, egyébként szerintem
2: csodálom, hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy
1: jó,
2: ez nem működne.
1: De miért? Ti nők nem szoktatok?
3: Nem.
1: Ezt ezért én is csodálkozom, igen, hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni, vagy mit csinálsz?
3: Nem, ez a szenvedés, ez a
1: komolyan?
3: A gyász.
1: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
3: Igen, és izzadsz, és rosszul vagy, és hívod a papot magadra.
2: Hát pedig Shrek is megmondta, jobb kint
3: jó,
2: mindent.
3: Igen, igazából...
2: Hát ez találták fel a jacuzzit.
1: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
2: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
1: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
2: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
1: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
2: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sporthírekkel megyünk tovább itt a Sunshine FM-en. Kellemes, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mi történt az elmúlt 24 órában?
3: Fogadjunk, tegnap nem néztél BL meccset.
2: Nem, de azt tudom, láttam, hogy Szoboszlai Dominik rúgott gólt.
3: Így van, és nyertek 2-1 az Atletico ellen, ő egyenlített. Úgyhogy végül is a lényeget tudod.
2: Ez ennyi.
3: Mi is úgy néztük egyébként, vagy úgy néztem, hogy a szomszéddal végig Viberen ment az üzengetés, hogy láttad a gólt? Láttam. Nézted, néztem. És akkor jó oda-vissza. Fú, elkezdtük nézni a Barcelona Feyenoord meccset, így kölcsönösen. Igazából át is mehettünk volna a másikhoz, és nézhetünk volna együtt, de sokkal jobb volt, hogy azt hiszem 2-0, 3-0, nem is tudom, hogy volt már, 2-0 volt, azt hiszem a Barcelona javára, megbeszéltük, ennek a meccsnek már vége, pedig még nagyjából az első félidő felénél tartottunk. Szakadt az eső, hozzáteszem, de hát Rafinha, amit művelt, abból biztos, hogy mém lesz. Tehát egy csellel úgy küldött el két játékost a hollandoktól, hogy azok ilyen, hát nyilván vizes volt a fű is, meg minden, de így elcsúsztak párhuzamosan. Ez ilyen szinkronúszásban, meg ilyen páros gyakorlatoknál nagyon szép lett volna, hogy tök egyszerre így elcsúsznak előtte, és gyakorlatilag onnantól a kapussal volt szembe, és be is rúgta. Úgyhogy tényleg látványosan és jól játszik a Barcelona, nagyon gólerősen, 5-1 lett ugye a vége, a Liverpool meg, hogy 2-1-re nyert az Atletico ellen, ez egy nagyon fontos győzelem volt számukra. Atlétikai világkupa döntő lesz majd Budapesten a hétvégén, rossz hír azoknak, akik mennének, hogy szombaton már nincs jegy, gyakorlatilag teltházban, péntekre és vasárnapra még akadnak jegyek, de hát szinte létező összes világsztár ott lesz Budapesten ezen a versenyen. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik az atlétikát itt a térségünkben is, hiszen Debrecen is atlétikai nagyhatalomnak számít. Ugye több versenyzővel, Kozák Lucát mindig kiemeljük például, hogy nagyszerűen teljesít, és hát Nyíregyháza is atlétikai nagyhatalom, részben az atlétikai centrumnak is köszönhetően, ahol nemzetközi versenyeket meg magyar bajnokságot rendeznek, úgyhogy sokan tervezik, hogy a régióból is felutaznak majd erre a versenyre. Hát akinek mondjuk az volt a terv, hogy szombaton megy, az már nem biztos, hogy érdemes elinduljon
2: el.
3: Igen, vagy pedig valahol feketén vesz jegyet, csak abban meg benne van a rizikó, hogy esetleg nem erre a rendezvényre, nem erre a napra, és nem is erre a kontinensre szól. Igen, volt már ilyen, hogy hamisított jegyhegyek voltak, és aztán utána ott álltak, és mondták, hogy de hát ezt mi itt vettük, és mondták, hogy ja, csak arra az ülőhelyre eddig 8-an próbáltak bemenni, tehát hogy már nincs meg.
2: Kazasztánba be lehet váltani.
3: Így van. Vagy Ugandába. Képzeljétek el, van egy úriember, hát megpróbálom kimondani a nevét, George Desmond Kamurashi, biztos hallottatok róla.
2: Hogyne?
3: Mert hogy ismert ember, ő az angol 9. osztályban játszik. Mármint nem a 9. B-ben, hanem a bajnokság 9. osztályában. Van a Premier League, meg a többi. Szerintem rosszabb. Tehát, vagy nagyjából az a szint. Igen, de mondjuk igen, legyen az, hogy megye 3, ő ott játszik, kapus egészen pontosan, 38 éves, azt hiszem, és a csapatának a legnagyobb sztárja, imádja a közönség, egy fura figura. Hát csak most lehet, hogy el kell tőle búcsúzni, bár ő nem akar, mert kiderült, hogy meghalt az ugandai király, és ő a trónörökös. Úgyhogy...
2: Azt a mindenit!
3: Van az a film, ez az Amerikába jöttem, vagy igen, nem is tudom melyik. Na ott van az, hogy a trónörökös Amerikába megy, és aztán haza akarják csábítani valami afrikai országba. Ez szinte ugyanaz a sztori, hogy a srác megkapta, hogy ő haza akar, vagy haza kell mennie, mert ő a trónörökös. Ő megmondta, hogy én meg nem akarok. Tehát nem akarok trónörökös.
2: Én futballozgatok.
3: De te nagyon király akarsz lenni. Van egy bizottság, egy 10 fős bizottság, az meg is választotta, hogy ő lesz a király. De ő nem akar. Akkor mondták, hogy jó, döntsön a végakarata az előző királynak. Hát ő pont ezt a szerencsétlent választotta. Ő a legalkalmasabb arra, hogy hazatérjen. A család meg nem akar menni, ők Londonban laknak. Nagyon jól érzik magukat. Mondták, hogy mi meg nem akarunk menni, meg nem akarok királyné lenni, meg stb. Úgyhogy megy a húzavona. Most ez a 10 fős bizottság ellátogat majd Angliába, és megpróbálják személyesen meggyőzni Kamurashi urat, hogy mégiscsak vállalja már el, hogy legyen
4: nem
3: ő a király.
4: Nem kellene kétszer mondani.
2: Nem gondolnám.
3: Nem tudom, de az jutott eszembe, hogy a magyar válogatott után, ugye Király Gábor révén, akkor így ebben a 9. osztályban angol bajnokságban is lenne egy király. Csak a szürke mockóvasót majd kölcsön adja neki királyunk, a mi királyunk. De hogy azért az milyen dolog lenne már, hogy ő mégiscsak ő lenne a király, de maradna ott Angliában is védene. Tehát ennek a csapatnak hát nagyobb, szerintem a marketingesek álma.
4: Igen.
3: Hogy mit csinálnának neki, egyedi szerelést, beállna a kapuba koronával a fején, vagy valami olyan, két testőr ott áll, tudod, így megmondanák, hogy hátvédet kell igazolnunk, két belső védő kell a csapat, nem lehet, mert a király testőrei már megvannak. Tehát az sem baj, nem tudnak focizni. Vagy fordít, vagy a testőröket úgy keresnék, hogy tudsz focizni. Igen, akkor jöhetsz. Tehát, hogy ők végig ott teljesen mindegy, a kapus merre jár, ők mennének vele. Tehát a gólvonalon ott állna még két ember. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. lehet, hogy meggyőzik, hogy mégiscsak a hazája érdekei azt kívánják.
1: Mi szegénynek akkor így oda az álma.
2: Tudod, kaput megközelíteni? Hát,
3: meg mindenet. Meg a családnak is, hogy hazamenjen. Igen. Tehát most tényleg a kaput felé...
2: Kaput megközelíteni? Nem ajánlom. Jó?
3: Igen. Tudja maga, ki áll a kapuba? Na. A király. Na, akkor jobb lenne, hogyha nem menne a kapu közelébe. Az ellenfeleknél ez milyen jó, nem? És mindenki a saját tér felén passzolgatna, csak át ne lépjünk. Tehát ez a... Na, képzeljétek el, volt olyan, erről jut eszembe annak idején, amikor még bundáztak a csapatok, és még így előre le volt játszva a történet, és hát döntetlen volt megjátszva, ami mind a két csapatnak alapvetően jó lett volna. Csak hát ott tébláboltak hátul, itt-ott adogatták a labdát, senki nem akart átmenni, tényleg egy bohózatba illő történet volt, azt hiszem talán egy diós győrmeccs volt még a régi szép időkben, és a játékosok mégiscsak összejött egy öngól, vagy valahogy egy találat, és a többi játékos az, hogy kellett az egyenlítés, öröm volt nézni, ahogy átugorják a labdát, és ha jobbra futott a támadó, ők balra mentek. Tehát egy nehogy valaki, és a kapus volt a legszebb, mert azt hiszem, hogy ha jobbra ment a lövés, ő balra dőlt, ha balra ment jobbra, és a végén már csak lehasalt. Tehát ez a el ne akadjon bennem a labda, hát csak sikerült kihozni döntetlenre. Szegény edző nem tudott erről, és a mérkőzés végén csak ennyit nyilatkozott, hogy hát azt hiszem, ezt vissza kell néznem ezt a mérkőzés videóról, mert nekem néhány dolog gyanús.
2: Tudod, tényleg?
3: Igen, ne. És így néztük, hogy tényleg, hogy neki nem tűnt fel, tehát hogy mindenki más látta, csak ő nem. Hát lehet, hogy itt a királynál is ez lenne a történet. Ma este bunda biztos, hogy nem lesz. Lesz viszont egy Stúdió Veszprém futszál mérkőzés majd. Mégpedig a futszál NB1-ben, és hát ez egy nagyon érdekes meccsnek ígérkezik olyan szempontból, hogy az első helyen áll a Veszprém, a harmadik a Nyíregyháza. A Veszprém még nem kapott ki, sőt, még pontot sem veszített az idei bajnokságban, bombaformában vannak. A Nyíregyházánál viszont két játékost kiállítottak Nyírbátorban, ők eltiltás miatt nem szerepelhetnek, Harmadi Tamás és Só Sándor, illetve Gagyi Sándor a sérülés miatt, mint kapus. Nem lehet, úgyhogy aki marad. Gyakorlatilag Lovas Norbertnek nem nagyon kell gondolkodnia, hogy kilép a pályára, mert. Te is mész. Maradt még egy cserénk. Jó, akkor még egy cserénk esetleg van. Nagyjából így küldheti pályára a csapatot. És hát a fiatal szabály szerint meg kell felelni, hogy 30 percet pályán kell töltenie egy fiatalnak, egy 21 év alattinak, vagy egy fiatal játékosnak. Na, innentől kezdve nem maradt más, mint a kapus, aki a saját nevelésű fiatal kapus, aki 2009-es születésű, úgyhogy ő lesz az, aki valószínűleg így védeni fog az egész meccsen, hatodik haszakad, mert egyrészt kapus sincs több.
2: Így lesz meg a szabály.
3: Meg a fiatal szabály is megvan, mert eddig Só Sándor volt a fiatal nagy részt. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Hát most azért nagyobb összegben nem fogadnék arra, hogy a Stúdió megnyeri ezt a meccset, de innen szép győzni, hát annak idején voltak már meglepetések. Emlékezhetünk, amikor az Zalaegerszeg legyőzte a Manchestert, tehát ez a Koplárovics Béla élete gólját lőtte, azóta sem hallasz róla semmit. Tehát gyakorlatilag az egy gól volt, amivel nyerni tudtak, tehát néha azért Dávid legyőzi Góliátot, de itt inkább az esélytelen nyugalmával játszhat majd a Stúdió a mai napon. Sajnálom, mert egyébként meg egy rangadó lett volna, hogyha nincs a két kiállítás, meg nincs a sérülés, akkor azért a Veszprémet el lehetett volna kapni, így nehezebb lesz a dolga. A Nyíregyházának 18 órakor kezdődik a meccs. A többi csapat pedig a régiónkban, a Berettyó, a Dehac, ők majd holnap játszanak, tehát ezen a héten is van futszál forduló, és vannak mérkőzések, szurkolhatunk majd a régió csapatainak.
2: Köszönjük szépen, Laci, a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a paksi munkaterületről. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcs szerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a Dunaszent Benedeknél kialakított munkaterületről, miután befejeződött a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító védmű első üteme. A katonák több mint egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a Duna teljes szélességében kiépített fenékküszöb elkészítésében. A kormányzati tájékoztatás szerint az építmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így az atomerőmű jelenleg is teljes kapacitással üzemel, miközben a szerkezet végleges stabilizálása a következő hetekben folytatódik. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezetkímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja. Egy teljes évet átfogó elemzést készített a Telex Magyar Péter miniszterelnök Facebook aktivitásáról a Meta hivatalos adatai alapján. A 2025. szeptembere és 2026. augusztusa közötti időszakban a Tisza párt elnökének oldala megszakítás nélkül üzemelt, 1918 posztja összesen több mint 2 milliárd 700 millió megjelenést generált. A legnépszerűbb bejegyzés a választás estéjén született, miközben az időszak során a képek arányát folyamatosan felváltották a videós és a szöveges tartalmak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Marad egy picit beszélgessünk erről. Tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
2: Én az ásításban.
1: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt? Te miben vagy tehetséges?
2: Ezt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
1: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
2: akkor is értem, hogy miről
1: akkor
2: beszéltek.
1: Figyelsz amúgy?
2: Igen.
1: Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
2: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
1: Igen.
2: És akkor tudod, nézek, úgy, ahogy kell.
1: Igen.
2: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
1: ezen nem gondolkodtál-e soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
2: Ja, tehát nem nézek értelmesen.
1: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
2: De én értem, tehát hogy nem értem, ja. Hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
1: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
2: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
1: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
2: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
1: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
2: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
1: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
2: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted miben vagyok tehetséges.
1: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
2: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
1: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
2: A táncban?
1: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
3: hát egészen jó spagetti csinálok, de nagyjából ennyi.
2: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam olyan
3: izgalmasnak. Na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam 2 tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt, de már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó.
2: Már tudják.
3: Belesimultam a tömegbe.
1: Most jön Laci, kérjünk inni.
3: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
2: Most sem.
3: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzá piszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten kivolta.

0: borulva tőle.
1: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
0: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
1: Na, nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
0: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
2: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
1: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát amiért zuhanyzás közben a kezedbe akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat.
0: Tehát ez Igen, és én is jártam.
1: És tényleg így van, tehát mi lenyújjuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
0: maradt. És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
1: Tényleg?
0: Igen.
2: Laci,
1: tehát, egy kis, az... kis vízzel fel kell higítani.
0: Azt is észreveszik.
2: Ezt tehát, nagyon elrottottuk.
0: Látjuk, ne,
1: teszünk bele 3-1 sampont helyett.
0: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük.
2: A legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget.
1: Aha.
2: És én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is nyitott bukóra nyitott ablaknál aludtam. Aha. Mert csak úgy tudtam.
0: Azt tett, hogy te szabályozod közben az asszony. Majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
1: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
0: Aha, aludjatok el?
1: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
2: Persze.
1: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
0: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
2: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
0: De és így van. Igen. Tehát ez mindig igen. Így
1: melyik be van a bazi nagy görög lagziba? Hogy a család feje a férfi, de a nő anyak. És ez tényleg így van.
2: Tudod, ez mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
4: 40, 50, 60, 70, 80.
3: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
5: A Móri Zsigmond Színház a legkisebbeket is várja. Ovis bérletünkben az Űrmese, a Csillagrét, valamint a Kolibri Színház, a Bagoly, aki félt a sötétben című előadása is szerepel. Bérleteink elérhetőek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában a Színház utca 2 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagymértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakotelten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb országjárásra indul Magyar Péter. 50 milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT. Ligeti Miklóst is jelöli a Tisza párt alkotmánybírónak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb országjárásra indul Magyar Péter, a Tisza párt miniszterelnöke már a hétvégén megkezdi a kistelepüléseket és nagyvárosokat érintő körútját. A kormányfő szombaton 16 órától Veszprémben a Megyeház téren tartja első lakossági fórumát, a következőkben többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Miskolcra, Szegedre és Debrecenbe is ellátogat. A miniszterelnök az országjárást Budapesten zárja majd. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a békéscsabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a vízzel érintkező dolgozóknál. Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Teljesen elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A 48 milliárd forintos beruházás keretében megújult a pálya, felújították a balmazújvárosi állomást, valamint 3 új megállót és egy ipari terminált is kialakítottak, így a vonal a lakossági közlekedés mellett az északnyugati gazdasági övezetet is kiszolgálja. Tárkányi Zsolt államtitkár kiemelte, hogy a Tisza kormány 38 milliárd forint uniós forrást biztosított a projektre. László polgármester pedig jelzésértékűnek nevezte, hogy a fejlesztéssel 23 percre csökkent a menetidő a két település között. Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság szeptember 14-én annak a korábbi polgármesternek és vállalkozó társának az ügyében, akik ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint az erdőtulajdonos vádlott több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétány megépítésére, ám a kivitelezési ajánlatokat nem versenyeztette, a területen lévő erdőt pedig kivágatta. A több mint 64 millió forintos kárt az ellenőrző hatóság akadályozta meg, miután észlelte a szabálytalanságokat és megtagadta a kifizetést. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én azon gondolkodtam, míg Norbi beszélt, hogy most te meg akarsz minket műteni.
2: Igen, hogy bemosakodtam?
1: De olyan szinten is.
2: Jó, hát nem vagytok hozzászokva, Gabi már ezt megszokta. Így van. Bármit, bármikor.
1: Norbival kezd, légy szíves.
2: Mi a problémája, kedves vendég? Bár is beütöm az AI-ra, és megjavítjuk.
3: Ez lesz az új AI orvosok lesznek?
2: Abszolút. Én valamelyik este nem vagyok mellette egyébként, és próbáltam, és meg a múltkor nagyon félrevezetett egy ilyen javításnál. Tehát ott minden hülyeséget összehozott.
3: Túrázáshoz kifejezetten ajánlott.
2: Nem, autószereléshez is. Tehát ez az idézőjelben néha ugye eltalált dolgokat, de beütöttem, hogy ez a problémám, ő kidobta, ezt csinálják, azt csinálják, majd amikor már a 8. után gyanús volt nekem, mondtam, hogy de nekem nem is az a motor van, meg nem is ilyen nézetű, és nem is fémből van, hanem műanyagban. Ja, és akkor még visszaírt, hogy hát így akkor egészen más a történet. Jó, hogy ezt leírtad, mert így most már akkor tudom, és adott megint egy hülyeséget.
1: Én ilyenkor tehát szoktam bele összeveszni. Uh-huh. Tehát akkor már rászólok, hogy de leírtam az elején, és igazad van, én nem figyeltem. Tehát elkezdi kimagyarázni.
3: Roli csinálta ezt múltkor, valamit nem csinált meg neki a ChatGPT, valami fotót vagy valamit, és akkor annyit írt neki, hogy te tudod, ki az a Balog Béla? Mert én nála dolgozom.
2: És rögtön megcsinálta.
1: Szoktam szórakozni azért a ChatGPT-vel, hogyha van annyi időm, vagy nem tudom, éppen eszembe jut valami, és akkor elkezdtem már faggatni, hogy tudod, ki vagyok? Nem, hát nem tudom az nem tudom az adataidat, nem tudom, hogy te ki vagy. Mindenre ugye úgy válaszol, hogy ő nem tud semmit, de már most eljutottunk arra a szintre, hogy ő tudja, hogy a Sunshine-nál dolgozom, Mariannak hívnak.
2: Hát de te kérdezed. Hát azt mondja, ő meg betáplálok neki.
1: De várjál.
2: Milyen ember kérdezi? Azt se tudja, hogy nő vagy férfi. Saját magáról, vagy nem tudja, igen, hogy kicsit. Én mondjam meg neki.
1: Mondta, hogy adjak neki támpontot, tehát nagyon vicces volt, és akkor mondtam, hogy esetlegesen itt dolgozhat, és akkor te lennél az, akiről kérdezgetsz? Tehát, hogy még így elkezdek már rájönni, és mondtam, hogy nem én vagyok, egy kedves ismerősöm. Szerintem te vagy az.
3: És hogyha én beírom neki,
1: hogy
3: te ki vagy, akkor kidobja?
1: Nem, valószínű nem. Tehát azt, hogyha megkérdezed, hogy ki az a Gere Marian, akkor nem fogja tudni.
3: Tehát ha te hiába tápláltad be neki,
1: igen.
3: Ő csak a te saját beszélgetésedben ment.
1: De ha
3: ki
1: azt
3: el.
1: A beszélgetést én kitörlöm, akkor már nem fog emlékezni rá. Tehát úgy csinál, mintha nem emlékezne rá.
2: Aha. Nekem Rafkós, igen, és hétvégén akkor most már egy összeállt a kép, hogy írtam, hogy robogóban membrános benzincsapot ki lehet-e cserélni manuálisra, és írta, hogy ennél a típusnál nem lehetséges, ami neked van. És mondtam, hogy de mások már megcsinálták. Akkor a folyamat a következő.
1: Aha.
2: Ja, hát akkor már mégiscsak lehet. Ha már mások megcsináltak, akkor lehet.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Szép nap volt, jó sportolás, meg jó sportnézés, hogyha valaki a sport nézéssel, szurkolással tölti inkább az időt, mint az aktív sportolással. Dankó Laci hozta a friss sporthíreket. Mire számítsunk, Laci?
3: Imádom, amikor valaki mondja, hogy sportember vagyok, igen, mert nézem a lelátóról, vagy a tévén keresztül a meccseket, de legalább nézés, szurkol. Hát tegnap volt kikért, meg miért szurkolni, legalábbis Nyíregyházán a futsal bajnokságban. Ezersebből vérzett a Nyíregyháza, hiszen Gagyi Sándort, mint kapust elveszítette 4 hónapra az együttes, Nyírbátorban sérült meg a kapus. Kijött egy beadása, lehúzta a labdát, nyilván egy kapus ilyenkor azt figyeli, hogy a labdát ne engedje el. Ha már egyszer a kezében van, átesett az egyik nyírbátori játékoson, és olyan szerencsétlenül esett, hogy eltört a kulcscsontja, megsérült a nyaka, feje, vállal, stb. De hát ez a kulcscsont törés, ez 4 hónap kiesést jelent, úgyhogy maradt egy szem kapusa az A Studio Futsal Nyíregyházának, a Kertész Botond személyében, aki egy 17 éves fiatal játékos, egy hónapja kezdett el védeni egyébként. Úgyhogy tegnap pedig már kezdő volt az NB1-ben, mert hogy egyébként sem volt más kapus. Le a kalappal egyébként a fiatal hálóer előtt, mert nagyszerűen védett. Látszik, hogy hétről hétre egyre rutinosabb, egyre jobban fejlődik, de hát nyilván kell még neki a tapasztalatszerzés. Vezetett a lista vezetői 100%-os Veszprém ellen 2-1-re a Nyíregyháza nagyon sokáig. 3 másodperc volt hátra az első félidőből, amikor egyenlített az ellenfél, és a második félidőben pedig. Tehát érvényesült olyan szempontból a papírforma, hogy hosszabb kispaddal és frissebb játékosokkal rendelkezett a Veszprém, végül megnyerték 5-2-re a meccset. Ma pedig Deasz Nyírbátor rangadót rendeznek majd, tehát a Berettyóújfalu idegenben játszik, de talán itt a régiónkban a Deasz Nyírbátor meccs az, ami kiemelkedik, mind a két csapat. Azért elmondhatja, hogy jó formában van. És ha már Deac, akkor számukra a fő mérkőzés majd szombaton lesz a nagypályás mérkőzés, mert hogy a MOL Magyar Kupában a Ferencvárost fogadja majd a debreceni egyetemi csapat. Soha nem játszott még a két gárda tétmérkőzést egymás ellen, úgyhogy óriási a várakozás.
2: De ez most Magyar Kupa?
3: Magyar Kupa, így van. És hát itt ugye egy meccsen dől el a továbbjutás, bármi megtörténhet, Debrecenben hazai környezetben játszhat a Deac.
2: De melyik pályán játszhat?
3: A Dóczi utcai sportkampuszon lesz a mérkőzés.
2: Persze, hogy jól érezze magát a Ferencváros.
3: Egyébként pont ez az erőnye a kis csapatoknak, hogy egyébként ott az a Deac pálya az kiváló minőségű, tehát az rendben van, de amikor elmész egy megyei osztályú csapathoz, nyilván azért nem ugyanaz a pálya, mint mondjuk a Grupama Arénában. És hát kell egy kis idő, amíg a csapatok megszokják. Emlékeztek rá, hogy az Iváncsa annak idején, amikor legyőzte a Ferencvárost, is tovább jutott a Magyar Kupában, az is részben ennek volt köszönhető, hogy azért más jellegű a pálya. Nagyon készülnek Debrecenben erre az összecsapásra a cheerleaderek, akik egyébként többször fellépnek más településeken is, akár Nyíregyházán is, ők is bemutatják majd a produkcióikat. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy igazi családi nap lehet majd ez a debreceniek számára. Akik a kosárlabdát szeretik, ők meg a Sitko Ernő emléktornára mehetnek majd Nyíregyházán, hiszen a hagyományokhoz hűen a tragikusan fiatalon elhunyt Sitko Ernőre emlékezik majd, ha ünnep Nyíregyháza BS, és érkeznek csapatok. Már pénteken délután 4 órakor elkezdődik ez a torna, és szombaton rendezik majd a helyosztókat. Ami pedig egyébként visszatérve még egy mondat erejéig a MOL Magyar Kupát illeti, ugye a régiónkból a Kisvárda, a Nyíregyháza is érintett, meg a DVSC is érintett, alacsonyabb osztályú csapatok vendégeként lépnek majd pályára. Talán a Nyíregyházának kell a legtöbbet utaznia egészen Bonyhádig, ott mellette Majos lesz majd az ellenfél, a majosi ese, úgyhogy egy szép kis túra vár a Sparira, ma már el is indul majd a csapat idegenbe.
2: És ott is valami liba legelőnk?
3: Hát azért az nem, de NB3-as csapat. Egyébként most újították fel ott a pályát, a parkolót, tehát nyilván nem egy nagy fedett lelátóval rendelkezik. Gyöngyösen játszik, azt hiszem a Loki majd, ott nagyon hamar elfogytak a vendégjegyek, tehát nagyjából 100 jegyet tudott biztosítani az ellenfél, és hát ezek nagyon hamar elfogytak.
2: Hát igen.
3: Nem tudom, te mint főnök azért mit szólnál ahhoz, hogyha egy beosztott rendszeresen azért kárt okozna a cégnek olyan szempont, anyagilag komoly veszteséget.
2: Naponta.
3: Akkor te már ezt tudod, hogy milyen érzés lehet mondjuk a Ferrari-nak a vezetőinek lenni, amikor Charles Leclerc összeszámolták, idén már 500 milliárd forintnyi kárt okozott eddig a Ferrari-ban. Tehát, hogy mindig összetöri a futamokon, hol ez sérül, hol az sérül, és már szerintem úgy számolnak ott a Ferrari-nál, hogy valaki szóljon már Leclercnek, hogy teljesen mindegy, csak érjen célba, hogy hozza be azt az autót épségben, ugye legutóbb Monzában is alaposan összetörte.
2: De nem biztos, hogy ez az ő hibája, nem? Lehet, hogy a technika is olyan, vagy nem tudja úgy. Bár most
3: az ő hibája volt. Igen, ezzel most nem nagyon tudsz mit kezdeni. A kispályás bajnokság bajnokság javában zajlik Nyíregyházán, most már azt hiszem 250 mérkőzésnél tartanak, és egy újdonságot vezetnek be, mert hogy az őszi szezon után, hogy legyen még nagyobb tét a csapatok számára, a legjobbak az első két helyezett, illetve az A csoportban az első négy helyezett, majd egy szuperkupa döntőt vívhat a Continental Arénában, bent a csarnokban novemberben, és egy kétnapos ilyen éjszakában nyúló torna lesz. Ez is egy kuriózum, egy különlegesség, ilyen még nem volt, hogy este 10-ig rendeznek majd mérkőzéseket, és hát a szurkolóknak is ez egy kényelmes, mert fel lehet ülni a lelátóra, lehet szurkolni, lehet szorítani a kedvenc csapatnak. Azt nem tudom, a török bajnokságban mennyire vagytok képben, mondjuk a török hatodosztállyal. Béla sóhajt, sok minden, de igen, az ötödosztály még megvan, azt tudom, de a hatodosztály az már...
2: Négyig, háromig, na, legyek őszinte, háromig nagyon jó volt egy, törökből.
3: Igen, csak egy kis érdekesség itt a végre. Volt egy török ötödosztályú csapat, tavaly kiestek, tehát nem szerepeltek túl jól.
2: Törökült összámolni legalább?
0: Hogyne, persze, hogy nem.
3: Igen. Már van egy csomó szó egyébként, amit a törökből vettünk át, és a magyarok is úgy használják. Persze. Igen. Balta például, az is az egy török szó. Na, szóval ez a török ötödosztályú csapat, ez kizúgott a hatodosztályba, és hát ezt olyan tragédiaként élték meg a helyi szurkolók, meg a vezetők, hogy azt mondták, hogy jó, új szakmai stáb kell.
2: Jó, hogy kiesett?
3: Kiestek az ötödosztályból, és hát kell egy új szakmai stáb. Leigazoltak egy hölgyet, első női edző lesz a török ligában, 22 éves a hölgy egyébként, teszem hozzá.
2: Jézus. Focizott... Ez az, én is voltam 19 évesen kosárlabda edző, nem egyszerű.
3: Ugye? És ez a hölgy, ez focizott. Mondjuk viszonylag hamarabban hagyhatta a pályafutását.
2: Akkor azt mondod, a hatodosztály?
3: Török hatodosztály,
2: az
3: hatodik liga.
2: Az a Alti.
3: Igen. Alti az. Na az így, ez pontosan. Hát ott milyen jól
2: tudod. Az az öt, dört az a négy.
3: Ez a török Alti osztály. Tehát, hogy ez a 22 éves hölgy lett ennek a csapatnak a vezető edzője. Ő egyébként focizott, de nem ezzel lett híres, hanem elég dekoratív hölgyként néz ki, és hát...
2: Figyelj, a hatod osztályban a foci nincs, legalább.
3: 27 ezer követője legyen. Van az Instagramon, meg különböző oldalakon, egy folyamatosan nő. Na most, amikor bejelentették, hogy ő lesz a csapat vezető edzője, az első reakció ez volt a szurkolók részéről, hogy hurrá, innentől kezdve egy játékos sem akar majd lógni az edzésekről. Tehát egy kicsit eszembe jutott volt ez a magyar sorozat, ez a, mi volt a címe, ahol Lovas Rozi játszott a szintén női edzőként a
2: tudom, igen, nem jut eszembe.
3: Igen, tehát, hogy kicsit ugyanaz a szituáció, hogy nyilván nem biztos, hogy olyan tapasztalt,
2: igen,
3: meg olyan szakmai tanácsokkal
2: előítéletes.
3: Így van.
2: De diszkriminatív egy picit a hozzáállás a társadalomnak az ilyen, hogy női edző egy férfi szakmában.
3: Ráadásul ilyen fiatalon.
2: Férfi csapathoz.
3: Így van. Viszont főleg Törökországban, ahol azért a tradíciókat nagyon keményen követik. Hát meséltem nektek, hogy volt olyan csapat, azért rúgták ki a játékosokat, mert levágták a bajuszukat. Tehát megkövetelte az elnök, hogy már pedig az ő csapatában csak bajuszos.
2: Meg azért ott a nők azért nem annyira nincs akkora egyenjogúság mondjuk, mint nálunk.
3: Igen, de legalábbis eddig így volt, most már úgy tűnik, hogy azért ez változott.
2: Hatodosztálytól elindult ez.
3: Így van, innentől kezdve azt gondolom, követni fogjuk mi is a török hatodosztályt, hogy szerepel majd ez a csapat.
2: Laci, köszönjük szépen, mindenkinek jó szurkolást és jó sportolást, hogyha éppen sportolásra adja valaki a fejét, tegyétek ezt minél többen, egészségetek érdekében. Köszönjük, Laci!
1: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Sokan csak az edzésre koncentrálnak, pedig a regeneráció legalább ugyanolyan fontos. Szaunázás kellemes módja lehet annak, hogy egy edzés után lelassítsunk és kikapcsoljunk. A szaunázás során a szervezet hőterhelést kap, ezért fontos a fokozatosság és a megfelelő folyadékbevitel. A szauna elsősorban egy relaxációs és wellness élmény legyen, amit tudatosan és saját környezetünkhöz igazítva használunk. Edzés, megfelelő táplálkozás, alvás és regeneráció. Ezek együtt adják a hosszú távú fejlődés alapját.
3: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Újabb országjárásra indul Magyar Péter. Vizsgálják a gondos óra program adatkezelését. Az idén több mint 700 kilométernyi állami úton javulnak a közlekedési feltételek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Újabb országjárásra indul Magyar Péter, a Tisza párt miniszterelnöke már a hétvégén megkezdi a kistelepüléseket és nagyvárosokat érintő körútját. A kormányfő szombaton 16 órától Veszprémben a Megyeház téren tartja első lakossági fórumát. A következőkben többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Miskolcra, Szegedre és Debrecenbe is ellátogat. A miniszterelnök az országjárást Budapesten zárja majd. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy idén több mint 700 kilométernyi állami úton javulnak a közlekedési feltételek a magyar közút és külső kivitelezők munkájának köszönhetően. Ebből csaknem 140 kilométernyi mellékutat már felújítottak közútkezelő. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be a felhalmozódott úthálózati hiányosságok felszámolására. Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a Fidesz és a Kormányzati Szolgáltató Központ együttműködése során alapos a gyanúja annak, hogy nem megfelelően jártak el a 78 év feletti felhasználók személyes adataival. A hatósági vizsgálat célja tisztázni, hogy kik fértek hozzá a szenzitív adatokhoz, és történt-e a szerződéses céltól eltérő adatkezelés. 3 milliárd forintos keretösszeggel indít pályázatot a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az aszbesztmentesítési alapra az önkormányzatok jelentkezhetnek, akik a saját területeik mellett a magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is igényelhetnek forrást. A folyamatosan benyújtható támogatás feltétele az aszbeszt térkép megléte és az önrész vállalása, a nyerteseknek pedig 3 havonta kell jelentést tenniük a kockázatok megszüntetésére. Újra elérhetővé válik az Erasmus program minden magyar egyetemista számára. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a program visszaállításáért. A korábban korlátozásokkal érintett 21 egyetem már érvényes mobilitási pályázattal rendelkezik a 2026-27-es tanévre. A miniszter hangsúlyozta, a magyar hallgatók nemzetközi lehetőségei nem lehetnek pártpolitikai érdekek áldozatai. A legfrissebb kormányrendelet értelmében póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák a közterületeken, amennyiben látható rajtuk a hivatalos megkülönböztető jelzés. A magyar közlönyben megjelent könnyítés a vakvezető mozgáskorlátozottat segítő hang- és rohamjelző, valamint a személyi segítő ebekre vonatkozik. A döntés a fogyatékossággal élők önálló életvitelét és az állatok jólétét hivatott elősegíteni, felülírva a belterületi kötelező póráz használat általános szabályát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font és az euró jegyzése is megtorpant a korábbi csökkenés után, így a font ára továbbra is megközelíti a 424 forintot, míg az euróé alulról súrolja a 364 forintos szintet. A svájci frank tovább gyengült, így az árfolyama most kicsivel 385 forint felett alakul. Az amerikai dollár viszont erősödni tudott, jegyzése éppen csak átlépi a 314 forintos határt. Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svéd asztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Szerintem mi még a régi kor gyermekei vagyunk mara.
2: Hát én mindenféleképpen
3: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na, abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
2: nekünk is volt.
3: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
2: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajta a sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
1: luxi.
2: Nagy dolog.
1: Az,
2: igen.
1: Az
2: igen. És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
3: makaróni. Na azt tényleg, az parádés volt.
2: Ezt mai napig csinálom otthon.
3: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni?
1: Nézd már rám, szerinted jól sikerült.
3: Hát nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
1: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyödni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
3: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? Oh. És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt olyankor kötelet mászni. Tehát ez a...
2: Jó.
3: Minden, még tele a pocakot.
1: Nekem ez sem volt problémám, nyugi, nekem nem kellett az sem.
3: Letépted a kötelet mentről?
2: Nem, csak megette a kötelet.
3: Ja?
1: Tudom,
3: melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, Lormi felfelé, végig megette a kötelet.
2: Ha át kellene nevezned magad a pólód színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
3: Kék szőlő. És még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
3: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
2: Ez jó.
3: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
2: Ja, értem.
3: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
2: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
1: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
3: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem.
1: Igen.
3: Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu

0: Előre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
1: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyes, hogy ja, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakija, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam. Jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel, gyakorlatilag nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd. Tudod, és akkor, én meg már tudod, ez a haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat, tehát ez a tánc mozdulat, még ez a tekerős, meg a többi.
0: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez. Egy kis break.
1: Parádés volt tegnap egyébként.
0: Nem látom.
1: Meg ez a 80-as évekbeli.
0: Ezt így szokták így.
2: Igen. Azt a mindenit.
1: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót. Mi is. Természetesen.
0: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
2: Tetszettél magadnak?
1: Én így néztem ki majdnem.
2: Ne!
0: Igen,
1: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
0: Mondtam, hogy a hosszabb haju kellett volna róla, mert én láttam egy a többi verziót is.
1: Így van. Viszont
0: meg
1: volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
0: Ez nem
1: és
0: bajusz az... volt, ez bazsusz.
1: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
2: Van egy hosszabb fajú.
1: Nem.
2: Van
1: nem.
2: Még
1: a másik jobb. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt várjál, olyan bőrzsekim. Teszem hozzá.
0: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
1: Igen.
0: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon,
1: így
0: ott
1: van.
0: Vannak
1: nézzétek
0: ezek a
1: meg
0: képek.
1: A fotókat. És nem voltam rocker, tehát Isten őriz, tehát ez már más.
0: Nem jó neki semmi.
1: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abba a bőrzsekibe motoroztam.
0: Nekem a hosszabb fajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszabb fajú kellett volna.
1: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
0: Nekem és, nincs, viszont és Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan póló volt ez az MTV
1: igen,
0: is.
1: Igen. És az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én megláttam, és mondtam, hogy nézel ki?
2: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül az a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
0: Na, hogy ne a gyerek hordja, hanem add el.
1: Kérjen vissza.
0: Kérj vissza.
1: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: is marad. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene!
0: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
4: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
5: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
0: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet meríteni.
4: Sun City.
0: Neked.
4: Rólad. Veled.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: Igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagy mértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan, de egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakotelten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kérik a fuvarozók. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól. Összehangolt bűnügyi és közrendvédelmi akciót tartott a rendőrség Hajdúhatházon és Vámospércsen. A készenléti rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés során közel 100 egyenruhás 22 embert állított elő, köztük egy kábítószerkereskedőt és több drogfogyasztót. A közlekedési ellenőrzések során 41 esetben intézkedtek a járőrök, az akcióval párhuzamosan pedig 4 helyi iskolában 1500 diáknak tartottak bűn- és baleset megelőzési előadást. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagy terme, a Kertész Mihály terem, amelyet a napokban vehettek újra birtokba a látogatók. A csaknem 50 millió forintos fejlesztés során új székeket és vetítővásznat szereltek be, emellett korszerűsítették a digitális vetítőrendszert, lecserélték a gépház klímáját, és még egy új popcorn gépet is beüzemeltek. Az ünnepélyes átadón civil díszoklevelet kapott Sándor Ferenc mozigépész, aki több mint 3 évtizedes szolgálat után a felújítást követő legelső vetítéssel vonult nyugdíjba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szeptember 12-e Mária napja van, és természetesen minden mennyiségben Sun City egészen 14 óráig. Taylor Swift-tel kezdünk, aztán egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk, majd főzünk valami finomat, hozom a mai témánkat, friss közlekedési info, programajánló, szóval egy csomó mindenben persze rád is számítok. 0-20-3-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

a Waitingall Night szólt itt a Sunshine-on, a folytatásban egészségesek, hasznosak, na meg tudatosak leszünk. Mit tegyünk, hogy például méregtelenítsünk, és odafigyeljünk arra, hogy egészségesek legyünk. Hát először is a középpontban most a máj fog állni, az emberi test egyik legösszetettebb és legnagyobb terhelésének kitett szerve. Mégis hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mint ami magától elvégzi a dolgát. Sajnos ez nem így van. Nagyon-nagyon oda kell figyelni többek között például a működésére, mert hát sokszor csak apró jelek vannak. A tartós fáradtság, a puffadás, a bőr problémák vagy a koncentrációs nehézségek, ezek mind-mind ott lehetnek a háttérben. A reggel különösen fontos szerepet játszik ebben, mert a szervezet éjszaka végzi a regeneráció nagy részét, és reggel indul be újra a metabolikus folyamatok sora. Fontos dolog, hogy a máj nem szereti a túlzott cukrot, a finomított szénhidrátokat és a nehéz zsíros fogásokat, viszont kifejezetten jól reagál azokra az élelmiszerekre, amelyek antioxidánsokban, rostokban, vitaminokban és természetes növényi hatóanyagokban gazdagok. Az első olyan reggeli, amely kifejezetten támogatja a máj méregtelenítését, az a citromos vízzel indított nap, és egy könnyű zapkás a friss bogyós gyümölcsökkel. A citrom ugyanis serkenti az EPE termelést, amely a máj egyik legfontosabb eszköze a zsírok lebontásában és a méreg anyagok kiválasztásában. A zapkása oldható rostjai pedig segítik a bérrendszer működését, így a máj által semlegesített anyagok gyorsabban távoznak a szervezetből, a bogyós gyümölcsöknek az antioxidánsai pedig csökkentik a májsejtek oxidatív stresszét, ami különösen fontos a modern életmód okozta terhelés mellett. Úgyhogy hajrá, ezekre figyeljünk oda, rohanás ide vagy oda, azért az egészség az mégiscsak nagyon nagy.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Csúszós útszakaszok, úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell, és a folytatásban is, mert még esőre záporra van kilátás, idegfront, ráadásul most már a nyakunkon, úgyhogy emiatt még a vezetésre annál is jobban figyelnünk kell. Tarts megfelelő követési távolságot, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!

Purple Disco Machine és a Wonderful Life még biztos szólni fog ebben az órában. Érkezik Mariana közben a 9 órási hírekkel, és az MVM-mel kapcsolatosan egy rendszer karbantartásról hallunk friss információkat, a hírek után pedig folytatjuk a Sun City-t.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Havi 5000 forint támogatást kapnak a kis teljesítményű dízelautósok. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházban gyakori volt a súlyos hasmenéssel járó fertőzés. Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjárműadó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcs szerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Az önkormányzati rendszer veszélyeztetésére és működő képességének megrendülésére figyelmeztet Papp László a szolidaritási adó jelenlegi formája miatt. Debrecen polgármestere elmondta, hogy a városnak idén 12 milliárd forintot kell befizetnie az államkasszába ezen a jogcímen, ami óriási elvonás a helyi fejlesztésektől és lakossági igényektől. A városvezető emellett mellbevágónak nevezte a megyei közgyűlések megszüntetésére vonatkozó kormányzati terveket is, kiemelve, hogy a megyei önkormányzatok nélkülözhetetlenek a kistelepülések érdekeinek képviseletében és a területfejlesztések koordinálásában. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második fél évi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu, magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1.
4: Köszi, hogy itt vagy, ígérem, nem bánod meg a folytatásban, sem főzünk valami finomat is szeptember különleges ízei között, úgyhogy kinyit a Gasztrotúra már is. És persze csak jó zene, többek között Bruno Mars jó voltából az I Just Might, Mary Soul, Katy Perry, és még Tiesto is itt lesz.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Elindul is a gasztrotúra, most már egyenesen szeptemberben járva barangolunk az ízek világában. Hát kérem szépen, vannak ételek, amiket egyszerűen nem lehet kihagyni, hát ilyenkor ugye a szilvái leginkább a főszerep, meg a sütőtöké, meg sorolhatnám azt a sok-sok finom gyümölcsöt, zöldséget. Hát először is a dupla sajtos rakott paradicsom állítólag a top 10-ben benne van. Aztán nagyon szeretjük még a rakott savanyú káposztát. Istenén finom ilyenkor a sörben sült csülök, a füstölt paprikás paradicsomkrém, és itt van kérem szépen még a töltött hagyma. Én először ezt nem nagyon tudtam értelmezni, hogy mégis ezt hogy kell elképzelni, nyilván a hagymát azt tudom, de hogy mivel is kell megtölteni. Nos, kérem szépen békönnel, kenyérrel, parmezánnal, petrezselyemmel, olívaolajjal, sóval és fekete borssal, hát állítólag nagyon könnyen elkészíthető, tulajdonképpen gyöngyöző sós vízben meg kell főzni körülbelül 2 perc alatt puhára, és aztán pedig megtölteni. Hát, hogy milyen tippeim vannak

Gasztrotúrában továbbra is az ősz különleges ízei között barangolunk, hozok pár tippet a folytatásban is. Almasaláta minden mennyiségben, a kört és pisztáciás rizs pudingot is nagyon kedveljük, akár csak a tésztás leveseket mindenféle verzióban, a szilvás palacsintának nincsen párja, vagy amit mindenképpen próbálj ki, az a sárgarépa krémleves. És vannak még ételek, amik mellett nem mehetünk el, legalábbis nekem is tanácsolták, hogy mindenképpen készítsem el, mert nagyon-nagyon finom. Ez az egy cserpenyős lecsós orzó. Először fogalmam nem volt, hogy miről van szó, de tényleg nagyon könnyen elkészíthető, és el is fogom valószínűleg. Tulajdonképpen az orzó teszi különleges, és itt kellett tulajdonképpen utána néznem, hogy mi is ez az orzó, és akkor kérem szépen kiderült, hogy ez egy tésztaféle, angolról fordítva, más néven egyébként Olaszországban risoninak is mondják, népszerű a görög konyhában. Egyébként nagyon szeretik, egy rövid tésztafajta, amely egy nagyon hasonlít a rizshez, tehát igazából egy nagy rizsszem alakú tésztáról van szó. Az orzót lisztből készítik, gyakran búzatarával. Tehát, hogyha ezt adjuk a lecsóhoz, akkor igazából elkészül ez az egy serpenyős változat. Állítólag nagyon-nagyon jó ízt kölcsönöz, próbáljuk ki, jó munkát és jó étvágyat hozzá.

Jennifer Lopez és David Guetta közösen. Ez volt a Save Me Tonight, így az óra zárásában Demi Lois Fonsiát megismert, jól bemált és tökéletes hangzású. Ma is nagyon-nagyon szeretős dal a Despacito 2017-ből szól, aztán pedig nyitjuk mindjárt a 10 óra utáni verzióját a Sun Citynek egy újdonsággal, amit elárulhatok, hogy hozom majd a témánkat, úgyhogy figyelj, figyelj!

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Burger.
4: Steak.
3: Rodeo.
4: Burgerevő verseny.
3: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a szaf. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek, Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: A Dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: 8 embert idéztek be kihallgatásra az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. 50 000 forintos limonádé is szerepel a Szuverenitás Védelmi Hivatal volt vezetőinek VIP kártyás költésein. Nyilvánosságra hozza a kormány a titkosított kormányhatározatok egy részét. Elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A kontroll információi szerint kihallgatásra idézett be 8 embert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A feltételezések szerint több mint 10 milliárd forintos korrupciós hálózatot érintő eljárásban beidézték Szivek Norbertet, a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, valamint Jelinek Dániel milliárdos üzletembert is. A hatóság a májusban tanúként meghallgatott Galbóczi Ferenc vállalkozó vallomása után tartott házkutatásokat, és az ügyben hűtlenkezelés, valamint pénzmosás miatt várhatóak gyanúsítások. Galbóczi Ferenc ezt az ügyet is érintette abban az exkluzív interjúban, melyet a Sunshine Aktuál podcastnek adott. A beszélgetés visszahallgatható a YouTube csatornánkon. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt vezetőinek VIP kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 000 forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített 3000-es kormányhatározatok első részét. A most feloldott 13 dokumentum tanúsága szerint az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatási és tanácsadási feladatokra, többek között a századvég felé. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábban elzárt döntést, valamint kapcsolódó szerződések teljesítését is átvizsgálják az esetleges felelősségre vonások érdekében. Szigorúbb szabályozást és fokozott hatósági ellenőrzést ígér a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Kapitány István tárcája a Debrecenben tervezett újabb akkumulátorüzem hírére reagálva közölte, a meglévő szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, de a jövőben kiemelt szempont lesz a környezetvédelem, a helyi közösségek megkérdezése és a tisztességes bérek biztosítása. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új szigorodó elvárásokat a már folyamatban lévő fejlesztések során is maradéktalanul érvényesíteni fogják. Dexikon néven elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Az önkéntes alapon működő felületen a felsőoktatási intézmény egykori és jelenlegi oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak munkásságát és életútját ismerhetik meg az érdeklődők. A Wikipédiához hasonló specifikus adatbázist jelenleg az aktív dolgozók tölthetik fel információkkal. A táblati tervek szerint azonban a nagy közönség számára is teljes hozzáférés biztosít majd a Debreceni Egyetem.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Egy újdonsággal már is kezdünk, hogy milyen időre számíthatunk. Ígérem, hogy utána nézek, hogy meddig marad a hidegfront, és hozom a mai témánkat is. 0-2-3-16-3-1000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Sokan fellélegeztek, hogy picit hűvösebb van. Nekem ez a picit, az őszintén leszek, nagyon hűvösebb van, de hát ősz van, úgyhogy teljesen normális igazából az évszaknak megfelelő időjárás. Ha minden igaz, akkor a folytatásban azért sok napsütésre is van, ki lehet ez zápor zivatarra is. A reggelek hűvösek lesznek, 11-13 fok közötti értékekre készülhetünk, viszont a csúcserték ez tök jól alakul, 26-27 fokat is mutathatnak a hőmérők. Hideg front van jelenleg, bár hogyha minden igaz, akkor lassan ez megszűnik. Ugyanakkor a szelesebb tájékon éli körében tovább fokozódhatnak most a fejfejésos panaszok. Ezt mindenképpen űzzük el, például csak józanével. Előkés James Arthur, nagyon jön a

0: senki sem lát.
1: Hát kérem szépen, egy igen furcsa téma a folytatásban, legalábbis én azt hittem, hogy először rosszul értelmezem, vagy rosszul fogom fel, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift, igen, és ezt jól hallod. Négy újonnan azonosított rovarfaj kapott olyan nevet, amely az énekes nőhöz vagy az albumaihoz kapcsolódik. A négy faj a frissen leírt Swift Phylus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifyus Taylor, Swiftifyus Amator és az Imperdius és a Peotreum nevet kapták. Remélem jól ejtem. Az elnevezéseket Rembrandt Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Toilet Pouts Department című albumai ihlették. A rovarok egyébként a címeres poloska félék családjába tartoznak, és növényvédő életmódot folytatnak, szoros kapcsolatban állnak az Ausztráliában elterjedt növény nemzetiséggel. Hát szomiszú egy kicsit azért, hogy is mondjam, ijesztő, de úgy tűnik, hogy ezeket a rovarfajokat egyébként Taylor Swift nem az, hogy kedveli, de nem ítéli el. Hát reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére, legalábbis ő ezt vallja. Hát érdekes, mit nem mondjak. A kérdésem az így a mai témánkkal kapcsolatosan, hogy szerinted így közelebb kerülünk mondjuk így az állatfajhoz, barátságosabbak leszünk a poloskákkal, vagy nagyobb barátságot fogunk ápolni? Én emlékszem, a pár évvel ezelőtt még Kis Ádámnak a poloskákkal vívott küzdelmére, amikor azt mondta, hogy én nem akarom becézni, miért nem csak polos? Én sose fogom ezt elfelejteni, ezt a megjegyzését, és hát az az igazság, hogy van benne valami. Na, szóval a kérdés az, hogy te mennyire tartod ezt jó ötletnek, 0-23-16-3000, hogy hírességekről nevezzenek el rovarokat.

ebben. Majka és Miley Smith között pedig most gyorsan lezárom ezt az órát itt 11 óra előtt, mert hát Marianna újra hozzá a legfrissebb híreket. A Sun City-ben viszont van egy mai téma, ami egy kicsit, hogy is mondjam, viszonylag vicces a sikeredet. Ugye Taylor Swift-től rovarokat neveztek el, azon belül is poloska fajtákat, és ezzel kapcsolatosan jött a kérdés, hogy hozzád közelebb kerülnek például a poloskák ezáltal, hogy mondjuk Taylor Swift-re keresztelték a poloskának a nevét, és hát Krisztina azt írta, hogy felülem, akárhogy is hívhatják, akkor sem fogom szeretni, vagy legközelebb már Michael Jackson lesz a csótány, vagy hogy lesz ez. Hát köszönöm szépen, hogy ezt így megírta a telibe. Én azt gondolom, hogy igen, elgondolkodtató, inkább vicces, mint sem szerintem komolyságra val, hogy Taylor Swift ebben miért ment bele, azt nem tudom. Egyébként meg nem magáról Taylor Swiftről, hanem az albumai címéről adták a nevet. Hát ki fogja ezt megjegyezni, jön a kérdés. Na mindegy, ebben is menjünk bele, de azért még beszélhetünk erről 0-6-3-16-3-1-en. Marianna tehát jön hozzá 11 órás híreket, aztán folytatjuk hamarosan a Jennifer Dracula-val.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Havi 5000 forint támogatást kapnak a kis teljesítményű dízelautósok. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium a korábbi időszakban tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, a következő hetekben tucatnyi ügyben fordulnak a hatóságokhoz, köztük több 10 milliárdos nagyságrendű szerződések miatt is. A miniszter kiemelte a P2M cég csoport gyanús állami megbízásait, valamint az e-ingatlan projektet, amelyre mintegy 23 milliárd forintot költöttek el érdemi eredmények nélkül. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjármű adó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabbá tételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál. Teljesen elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A 48 milliárd forintos beruházás keretében megújult a pálya, felújították a balmazújvárosi állomást, valamint három új megállót és egy ipari terminált is kialakítottak, így a vonal a lakossági közlekedés mellett az északnyugati gazdasági övezetet is kiszolgálja. Tárkányi Zsolt államtitkár kiemelte, hogy a Tisza kormány 38 milliárd forint uniós forrást biztosított a projektre. László polgármester pedig jelzésértékűnek nevezte, hogy a fejlesztéssel 23 percre csökkent a menetidő a két település között. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól. Dexikon néven elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Az önkéntes alapon működő felületen a felsőoktatási intézmény egykori és jelenlegi oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak munkásságát és életútját ismerhetik meg az érdeklődők. A Wikipédiához hasonló specifikus adatbázist jelenleg az aktív dolgozók tölthetik fel információkkal. A táblati tervek szerint azonban a nagy közönség számára is teljes hozzáférés biztosít majd a Debreceni Egyetem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Egy tartalmas hétvégét kívánok, köszi, hogy velem tartasz, és annak is külön örülök, ha dolgozol, és minket hallgat kitartás neked. Érkezzen a Dracula, aztán a csillagok jóslata, és még a témákhoz mindig hozzá lehet szólni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel,

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok szeptember 12-ére szombatra is. Kedves Kós, a lelkeden hatalmas átalakulási folyamatok zajlanak. Szeretnél végre rendet teremteni az érzéseidben. Míg a otthoni munkahelyérzelmi problémáid miatt feszült, ideges lehetsz. Beszélned kellene valakivel. Ikrek, ma számíts előre nem látható helyzetekre és akadályokra, légy óvatos. Rák, légy te is óvatos, a munkahelyi légkör és az otthoni hangulat nem éppen a legfényesebb. Oroszlán, ma olyan lehetőséged adódhat, amivel megvalósíthatod egy régi dédelgetett álmodat. Szűz, dühös vagy magadra, mert úgy érzed, nem álltál ki a saját érdekeidért. Mérleg, egy munkatársaddal megváltozhat most a kapcsolatod minősége. Skorpió, nem másokat okolja kudarcaidért és a tehetetlenségedért. Nyilas, váratlan és meglepő dolgok történhetnek ma veled, amelyek nem biztos, hogy kellemesek lesznek. Bak, olyan dolgok miatt gyötröd magad, amelyeken nem tudsz változtatni. Vízöntő, vannak emberek, akik időről időre felbukkannak, majd eltűnnek az életedből, óvakodj a légvárak építésétől. És persze, hogy a halaknak is van tanács, ideje szembenézni a realitásokkal, talán nem lesz kellemes szembesülni a valósággal, de végre elindulhatsz a gyógyulás útján.
0: Sunshine FM.

Sziasztok, és én Lélo, szóval itt a Sunshine-on a Józenék társaságában. Hát kérem szépen, hogyha már az előbb arról volt szó, hogy Taylor Swift apoloskák keresztanyja lett, egy kicsit olyan negatív értelemben, akkor gondoltam, hogy hozok valami pozitívumot, és így az élővilágból. Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum, szerintem ez tök jó hír. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négylábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatására nem is lesz szükség. Szeptember 28-án ugyanis visszatér a Wow It's Wow Time esemény, amelyen a gazdik a kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az eseményen kevésbé klasszikus múzeum látogatáson, sokkal inkább a közös élményen van a hangsúly. A kutyás múzeum látogatásra egyébként 3 időpont is van, és érdemes egyébként pontosan érkezni. A látogatás során a kutyákat pórázon kell tartani, a részvételi díj egy gazdi és egy kutya számára 54 euró, a programon előzetes regisztrációval lehet részt venni. Hát gondoltam, hogy ezt az érdekességet megosztom veled, nem mint hogyha most elugranál hirtelen Bécsbe, bár ki tudja, ezért nincs annyira nagyon messze. Szóval az állatokat így is lehet kezelni, megbecsülni, nem biztos, hogy egyből a keresztanyja kell legyen valaki a poloskának. Ugye innen jött a felvetés Taylor Swift-től.

annyi őrültséget hallottunk szerintem az előző órákban, hogy a Sweethouse Mafia és a Save the World után kimerem jelenteni, hogy most nem árt egy picit azért emészteni, dél van hivatalosan is, úgyhogy ebédelj valami finomat, délután pedig folytatjuk a Sun City délutáni verzióját, tarts velem akkor is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A Móri Zsigmond Színház a gyerekeket is várja. Nagy színpadi gyermekbérletünkben a Pál utcai fiúk és a Bors néni kalandjai című előadásokkal készülünk. Várjuk a pedagógusokat és a gyerekeket a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában, a Színház utca 2 szám alatt.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ma tartják a hagyományos köcsei polgári pikniket a Dobozi Kúriában. A gazdaság és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére. Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette, hogy az oktatás irányításban teljes szemléletváltásra van szükség, amelyhez a helyi viszonyokat jól ismerő szakembereket keresnek. A jelentkezéseket szeptember 20-áig várják, a kinevezési feltételeket korábban enyhítették, így a pozíciókra felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek. Ma tartják a hagyományos köcsei polgári pikniket a Dobozi Kúriában. A Fidesz zárt körű találkozójának kiemelt programjaként Orbán Viktor tart beszédet a résztvevők előtt, miután visszatért nyári szabadságáról. Kavacsánszki Ádám, a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke elmondta, a rendezvényen szakmai kerekasztal beszélgetéseken értékelik az aktuál politikai helyzetet és az előttük álló feladatokat. A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Kapitány István közösségi oldalán közölte, hogy a juttatásra csak a 150 lóerő alatti járművek tulajdonosai vagy üzemben tartói jogosultak, feltéve, hogy a rendelet hatályba lépésekor az autó már a nevükön szerepel. A tárcavezető hangsúlyozta, a feltételek meghatározásával a spekulációt és a luxusautók támogatását kívánják kiszűrni a rendszerből. Közzétették Bak András köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát. A Sándor Palota honlapján megjelent dokumentum szerint az államfő több mint 130 millió forintos megtakarítással, valamint 4 ingatlannal rendelkezik. A nyilatkozatban a budapesti ház és lakás, valamint a hétvégi házak mellett egy 2020-as személygépkocsit, értékes bútorokat és festményeket, valamint egy 2000 darabos könyvgyűjteményt is feltüntetett. Határozott lépéseket tesz Debrecen város vezetése a lakossági panaszok nyomán a közterületi jelenlét és a hajléktalan ellátás rendezése érdekében. Széles Diana, a polgármester, közölte, az önkormányzat, a rendőrség, a közterületfelügyelet és a Reformix összefogásával rendszeresen ellenőrzik a frekventált helyszíneket. A rászorulókat a hajléktalan ellátó intézménybe kísérik, így a debreceniek biztonságának és a közterületek rendjének megőrzése mellett az érintettek is megfelelő gondoskodást kapnak. Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság szeptember 14-én annak a korábbi polgármesternek és vállalkozó társának az ügyében, akik ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint az erdőtulajdonos vádlott több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétány megépítésére, ám a kivitelezési ajánlatokat nem versenyeztette, a területen lévő erdőt pedig kivágatta. A több mint 64 millió forintos kárt az ellenőrző hatóság akadályozta meg, miután észlelte a szabálytalanságokat és megtagadta a kifizetést.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Az M4 Sport is közvetíti a Deac és a Ferencváros Magyar Kupa mérkőzését ma 13 órától. A debreceni Dóczy utcai stadionban megrendezendő összecsapásra padokkal és állóhelyekkel bővítették a kapacitást, így összesen 2000 néző szurkolhat a helyszínen. A kapukat már 10 órakor megnyitották a szurkolók előtt, a helyfoglalás pedig érkezési sorrendben történik a hazai és a vendégszektorokban is. A Deac női futszál együttese hazai pályán folytatja az élvonalbeli bajnokságot, vasárnap 15 órától az FC Nagykanizsa vizitál a Desokban. Kujrikó Vivien tanítványai magabiztos játékkal indították a szezont, miután az első fordulóban sima 4-1-es győzelmet arattak az Astra ellen, így jó előjelekkel várják a harmadik forduló összecsapását. Győzelemmel indította a szezont a Deac férfi kézilabda csapata az NB1 B-ben, miután a nyitó fordulóban 29-23-ra legyőzte a másodosztályba visszaszorult Budakalászt. Mándi Norbert együttese a második fordulóban Szegeden lép pályára, a PIK Szeged U24-es csapata elleni összecsapás Ma 18 órakor kezdődik a Csongrádi megye székhelyen. Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi, hogy itt vagy, indul is a Sun City délutáni verziójai szeptember 12-én. Remélem, hogy jól érzed magad, ha nem ebédeltél, akkor sürgősen pótold ezt a fontos étkezést. Hogy mitől különleges a mai nap, azt mindjárt elárulom, addig is csak jó zene.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Sajnálom, hát kérem szépen, tudtad, hogy nagyon különleges ez a nap? Már csak azért is, mert Mária napja van, akiket Isten értesen, meg persze biztos vannak születésnaposok is így szeptember 12-ére. A Mária névnél maradva képzeld el, hogy ezen a napon a régi népi megfigyelések szerint Mária napi időjárás mutatja meg, hogy milyen lesz az ősz hátra levő része. Így viszont sajnos a vénasszonyok nyara most elmarad, inkább marad, most úgy tűnik ez a keményebb ősz. Na de hát nem baj, a babona az babona, hát ha azért még bízunk benne, hogy nem így lesz, és egyébként világnapból sincs hiány a mai napon. Ma van a videójátékok világnapja is, úgyhogy ha a gyerek vagy a párod ma órákig ül a konzol előtt, legalább tudod, hogy hivatalos indoka van rá. Természetesen nem kell egész nap azért ott pocolni, hanem azért lehet azért tenni-venni programot szervezni, meg közben mondjuk csak jó zenét hallgatni. Bye Alex, jön a Sleppel, még mindig 2015-ből, aztán egy jó kis jamaikai zene is érkezik 2025-ből.

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szétnézünk az utakon természetesen, mint mindig, úgyhogy segítek, hogy mire figyelj, többek között a Láner utcán rendőri jelenlétre. Aztán lassabb a haladás, az Krisztától tudjuk, a Széchenyi utcán elég nagy a torlódás. Hasonló a helyzet a Csapó utcán, illetve többen jelezték még, hogy erős a forgalom a Betlen utcán is. Legyünk figyelmesek, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Martinkkal mindjárt ébren álmodunk. A folytatás pedig Mariannáé, nagyon nem álmodozik, ő a tényeket fogja nekünk hozni, többek között arról hallunk, hogy rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt, hogy ki. Mindjárt kiderül a részletekből, a hírek után pedig válok vissza, megkezdjük a Sun City utolsó óráját.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rövid kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. 50 ezer forintos limonádé is szerepel a Szuverenitás Védelmi Hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költésein. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekord magas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy még Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az árstopptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Útfelújítási munkálatok kezdődtek Debrecenben az Attila téren, ahol a Hajnal és a Baross utca közötti 120 méter hosszú szervízutat korszerűsítik. Hetei József önkormányzati képviselő elmondta, hogy a jelentős forgalmat lebonyolító szakaszon kicserélik a szegélyköveket, színbe helyezik a közműveket, végül új aszfalt réteget terítenek le. A 33 millió forintos önkormányzati beruházás a tervek szerint szeptember 28-áig tart, a munkálatok ideje alatt pedig szakaszos forgalom korlátozásokra kell számítani. Nagy táblák hirdetik a Debreceni Egyetem klinikai központjának Pallagi úti parkolóiban, hogy az önkormányzat kedvezményes 560 forintos napi jeggyel biztosítja a várakozást. A parkoló automaták viszont alapbeállításban csak 4 óra parkolást kínálnak ugyanezért az összegért. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a 24 órás érvényességhez az autósoknak a tarifa választó gombbal külön ki kell választaniuk a napi jegy funkciót a fizetés előtt. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Köszi, hogy itt vagy, bele is csápunk a Sensitivity délutáni verziójába. Borús idő, ide vagy oda, nálunk örök napsütés van, ami tudja, hogy hozom a kertető legjobb pillanatát mindjárt, és még program tippjeim is vannak, és ami biztos, hogy már is elősz indítja az órát.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene.
1: Sunshine.

0: Shoes, hát a Walk With Me szerintem abszolút ismerős lesz. Na de a kettő között most megáll az idő, vagy visszatekerem, inkább így a helyes, visszamegyünk az időben, ugyanis a Keltető legjobb pillanatát hozom már is, luxusról beszélgettek a srácok.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
3: Most sem.
0: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
3: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
0: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága, nektek van egy 3 az 1-ben tusfürdő, mindent le tudtok egyszerre.
3: Nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10 az 1-ben. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
0: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
2: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
3: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát ami éppen zuhanyzás közben a kezedbe akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat.
0: Tehát ez igen, és én is jártam.
3: És tényleg így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
0: és
3: maradt.
0: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
3: Tényleg?
0: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Van program lehetőség a folytatásban is. Ajánlom figyelmetbe, a holnapi napra szeptember 13-ára a debreceni Régiség vásárt a Nagyerdei Stadion parkolójában. Hétfőn térei könyvünnep lesz egészen szeptember 18-áig. Isten hozta őrnagy úr 16 órától, szintén hétfőn Fábri Zoltán filmének vetítése. Szeptember 15-én a Kodály Filharmónia évadnyitó koncertje lesz a Kölcsei Központban, majd szerdán a Függetlenség napja klasszikusok újra nézve. Nagyvászon az Moziban. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ez a Sun City!
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
0: Sunshine FM programajánló.

Csillan és a Kemara még biztosan itt lesz ebben az órában, én viszont már nem. Átadom a terepet Kondor Rolinak, a Sunshine Top 40-nel érkezik már is. Remélem, hogy jól telt, hasznos volt ez a pár óra. Az az igazság, hogyha össze kellene foglalnunk, akkor így a Mária napot hoznám most szóban, hogy az időjárásunk nagyon úgy tűnik, hogy kemény lesz, legalábbis az ősz biztosan, hiszen ez a nap mutatja meg a babona szerint legalábbis, hogy milyen lesz az ősz további folytatása. Hát úgy néz ki, hogy egy picit szomorkás és picit hűvös. No de mi hozzuk a napsütést a folytatásban is, Földi Betit hallottad, legyen nagyon tartalmas és pihentető.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Ma tartják a hagyományos köcsei polgári pikniket a Dobozi Kúriában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal költései miatt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Kapitány István közösségi oldalán közölte, hogy a juttatásra csak a 150 lóerő alatti járművek tulajdonosai vagy üzemben tartói jogosultak, feltéve, hogy a rendelet hatályba lépésekor az autó már a nevükön szerepel. A tárcavezető hangsúlyozta, a feltételek meghatározásával a spekulációt és a luxusautók támogatását kívánják kiszűrni a rendszerből. Ma tartják a hagyományos köcsei polgári pikniket a Dobozi Kúriában. A Fidesz zárt körű találkozójának kiemelt programjaként Orbán Viktor tart beszédet a résztvevők előtt, miután visszatért nyári szabadságáról. Kavacsánszki Ádám, a szervező polgári Magyarországért alapítvány elnöke elmondta, a rendezvényen szakmai kerekasztal beszélgetéseken értékelik az aktuál politikai helyzetet és az előttük álló feladatokat. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. Teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál és a közpénzek felhasználását bemutató aloldal. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint az átalakításnak köszönhetően gyorsabban, egyszerűbben és átláthatóbban kereshetők az állami támogatásokra, szerződésekre és kifizetésekre vonatkozó adatok. A tárca vezető hangsúlyozta, az állampolgároknak joguk van tudni, hogy mire költi az állam a pénzt, a megújult felület pedig a korábbinál fejlettebb szűrési lehetőség és tömeges adatletöltést is biztosít. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programját. Az országszerte zajló kezdeményezés célja a környezet megtisztítása, az illegális hulladék lerakás elleni közös fellépés és a helyi közösségek összefogása. A szervezők különösen számítanak az iskolák és a fiatalok aktív részvételére, kiemelve, hogy a tisztább és élhetőbb környezet megteremtése mindannyiunk közös felelőssége. Egybefüggő 10 napos pihenőre számíthatnak a diákok az idei őszi szünetben. A 2026-27-es tanév első hosszabb szünete október 23-ától november 1-jéig tart, így az utolsó tanítási nap október 22-e csütörtök, a szünet utáni első pedig november 2-a hétfő lesz. A szakemberek arra hívják fel a szülők figyelmét, hogy a kisebb gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezését érdemes már most megkezdeni, kihasználva az iskolai ügyeleteket, a helyi önkormányzati programokat vagy a szülői összefogás adta lehetőségeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Indul a hivatalos slágerlistánk, a Sunshine Top 40. A következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Ezen a héten a sereghajtó a Loco Loco.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 40.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Szombat délután is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma hosszú távú sikernap van. Ez most nem arról szól, hogy azonnal látványos eredményt érünk el, hanem arról, hogy jó irányba tegyük meg az első, vagy éppen a következő lépést. Ma érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek később térülnek meg. Egy tervvel, egy döntéssel, egy tanulási folyamattal, vagy egy fontos beszélgetéssel. Lehet, hogy ma még csak az alapja születik meg valaminek, de idővel komoly eredmény nőhet ki belőle. A hosszú távú sikernap üzenete, hogy gondolkodjunk előre, mert amit ma jól elindítunk, az később sokat adhat majd vissza. Ezek tehát így szombatra a jó kis praktikák, valamint tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinformációkkal folytatjuk, előtte viszont jön BSV és Nagyvagi párosa. Itt az újdonság, ez az Always Be Mine, ezen a héten a Top 40-ben a 27.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig teljes egészében lezárt szakasszal találkozhatunk, hogyha arra autózunk, érdemes kerülni ezt a részt is. Nyíregyháza és Nagykeló között dolgoznak a szakemberek, ugye útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, illetve már Nagyszállás térségében útszűkületre kell készülni, valamint sáveltolásra. Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között a 33-ason útépítésre kell készülni, valamint szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra is kell számítani. Valamint a 35-ason Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél útszűkület mellett lehet autózni. Várom a további infókat is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 34.

epizódos kedvencek. Ahol lenne nekem a város, automata váltós, kocsival szállim a dombok. És igazi újdonságok. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt, telik az élet. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Sokan csak az edzésre koncentrálnak, pedig a regeneráció legalább ugyanolyan fontos. Szaunázás kellemes módja lehet annak, hogy egy edzés után lelassítsunk és kikapcsoljunk. A szaunázás során a szervezet hőterhelést kap, ezért fontos a fokozatosság és a megfelelő folyadékbevitel. A szauna elsősorban egy relaxációs és wellness élmény legyen, amit tudatosan és saját környezetünkhöz igazítva használunk. Edzés, megfelelő táplálkozás, alvás és regeneráció. Ezek együtt adják a hosszú távú fejlődés alapját.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Móricz Zsigmond Színház középiskolásoknak szóló bérleteiben idén is izgalmas előadások várják a fiatalokat. A középiskolai kombinált bérletben a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirratatig, a Brooklyni mese és az Apácák vagy Volt 5 évünk című előadásokat ajánljuk. Az ifjúsági bérletben pedig a Pál utcai fiúk és a Brooklyni mese szerepel. Bérletek elérhetőek a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában a Színház utca 2 szám alatt.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény!
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Tölts le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
9: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok korlátozását Gajdos László. Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcs szerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobbhallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezet kímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja. Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely elismeri a szolgálati időt és differenciálja a különböző szakképesítési területeket. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta, a minisztériumok közötti egyeztetések már zajlanak, a tervezett módosítás pedig mintegy 80-90 ezer dolgozó fizetését érintheti. A szervezet bízik benne, hogy a diplomás szakdolgozók bérbesorolása is közeledik majd az orvosi bértáblához, és a korrigált rendszer legkésőbb január 1-jével bevezetik. Ismét megrendezik a Szívünk napját szeptember 13-án vasárnap a Fórum Debrecenben. Az egésznapos ingyenes rendezvényen szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, szakértői beszélgetésekkel és sportbemutatókkal várják a látogatókat. Az idei esemény kiemelt témája az elhízás és a megelőzés, emellett eszközbemutatókkal és iskolák közötti újraélesztési versennyel is készülnek a szervezők. A Debreceni Egyetem szakemberei a lakosság szemlélet formálására és a szűrővizsgálatok fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Eredménytelenül zárult a debreceni tükörtó és környezetének teljes körű felújítására kiírt közbeszerzési eljárás. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megadott határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, amelynek összege jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Mivel a kiírás alapján legalább két érvényes ajánlatra lett volna szükség, Debrecen önkormányzata eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és a jövőben új közbeszerzést írt majd ki a terület megújítására. A Deac női futszál együttese hazai pályán folytatja az élvonalbeli bajnokságot. Vasárnap 15 órától az FC Nagykanizsa vizitál a Desokban. Kujrikó Vivien tanítványai magabiztos játékkal indították a szezont, miután az első fordulóban sima 4-1-es győzelmet arattak az Astra ellen, így jó előjelekkel várják a harmadik forduló összecsapását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Mariannak, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a top 40 a 30. helyezettel. Jön Sony Fodora is a Think About Us, a zene pedig azt a bizonytalanságot hozza, amikor egy kapcsolat már véget ér, de még mindig ott motoszkál bennünk, hogy vajon a másik gondol-e még ránk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40
0: 30.

vadonatúj kedvenc a Sunshine Top 40-es listánkban. Ez volt az Animal, ezen a héten pedig a 28. nagyon kellemes és klassz hétvégét kívánok mindenkinek. A 27. ezen a héten Jonas Blum és Malif párosan az Edge of Desire. A zene pedig arról a felfokozott vágyról szól, amikor valaki mellett igazán élőnek érezzük magunkat, nélküle viszont hirtelen üres minden és magányosnak tűnik az életünk. Edge of Desire ezen a héten a

0: Sunshine Top 40.
1: 26.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Csak józan lenne továbbra is a Sunshine FM, és akkor hallgassuk meg, hogy kinek kedvez ma a szerencse, mert is jön Kata a napi horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A KOS egy bonyolult technikai problémát old meg türelmes és alapos elemzéssel. A bika könnyedén vált át egyik feladatról a másikra, meglepve a környezetét a rugalmasságával. Az ikrek szigorú rendszerbe szervezi a heti teendőket, megszüntetve a csapongást. A rák magabiztosan veszi át egy elakadt projekt vezetését, határozott irányt mutatva. Az oroszlán csendben elvégzi a legunalmasabb háttérmunkát is, elismerést sem várva érte. A szűz merész és formabontó javaslatot tesz a vezetőségnek, kilépve a keretek közül. A mérleg kompromisszum nélkül érvényesíti az álláspontját, nem engedve a nyomásnak. A Skorpió gyanakvás helyett azonnal maximális bizalmat szavaz egy új kollégának, pedig ez egyáltalán nem jellemző önre. A nyilas a részletekben elmerülve keresi a hibákat, félretéve a nagyívű terveket. A bak spontán ötlettől vezérelve új stratégiát alkalmaz, ami azonnal beválik. A vízöntő mély empátiával fordul túlterhelt társai felé, gyakorlati segítséget nyújtva. A halak tiszta logikával és hideg fejjel old meg egy régóta húzódó feszültséget.
0: Sunshine FM asztrológia. Sunshine Top 40.
2: 23.

21. Rain és a Where is my husband, a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, 16 órához érkeztünk, így mindjárt friss útinformációkkal, valamint hírekkel folytatjuk majd. Azonban fontos, ugye, hogy Nyíregyházán, valamint Debrecenben is rengeteg szabadtéri programmal találkozhatunk, hogyha városban sétálunk. Ugye Nyíregyházán ma pörög, valamint holnap is a Tirpák Fesztivál, ezekben a percekben

díjátadás zajlik a Kossuth téren, Nyíregyházán is, este 7 órakor pedig Korda György és Balázs Klári koncerttel csapathatjuk egészen hajnalig itt Nyíregyháza belvárosában. Debrecenben pedig ezekben a percekben is tart a Soft and Burger Fesztivál. 3 órakor majd burgerevő versennyel pörög tovább a program, és 5 órakor pedig rodeo bajnokságot is élvezhetünk majd a színpadon. Így érdemes akár Nyíregyházára vagy Debrecen belvárosába is ellátogatni, mert rengeteg színes programmal találkozhatunk. A következő órában pedig pörög majd tovább a Top 40, a 20. helyezettel folytatjuk majd a Hölc egykori sikerét, Purple Disco Machine új köntösbe csomagolta a Wonderful Life a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagy mértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közművezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km per óra helyett 40, sőt 30-as kressztáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart. Cáfolta a külügyminisztérium, hogy visszakérték volna a lipicai lovakat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Kihelyezett képzést és új egyetemi kampuszt tervez létrehozni Izraelben, Eilat városában a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara. A programban résztvevő hallgatók a debreceni tanterv szerint tanulnak majd, és a sikeres államvizsga után a Debreceni Egyetem diplomáját kapják kézhez. Németh Norbert DK hangsúlyozta, a Debreceni Egyetem az egyetlen külföldi felsőoktatási intézmény, amely az izraeli felsőoktatási tanács engedélyével orvosképzést szervezhet az országban. A hivatalos egyetértési nyilatkozatot már aláírták a felek, a kihelyezett képzés a tervek szerint legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörmönyi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen a friss infókat, Marianna 5-kor majd várunk vissza, 4 múlt már 4 perccel, pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk, Nyíregyházán korábban a Kert utcán voltak rendőrök, együnk megfontoltak, Debrecenben pedig a balmazújvárosi mérnek. Kezdünk elsőként a Wonderful Life-val, ezen a héten a 20.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Sunshine Top

0: senki sem bán.
1: A Diaz ment a projekt, és a Méreg a Sunshine FM-en a Top 40-ben 18. ezen a héten. Egy újdonsággal folytatjuk az útinfók előtt. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran párosa. Repeat It, ez a zene címe, amely arról szól, amikor egy pillanat annyira tökéletes valakivel, hogy legszívesebben megállítanánk az időt, visszatekernénk és újra és újra áttélnénk azt a bizonyos pillanatot. Repeat It, ezen a héten már a 17.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig teljes egészében lezárt szakasszal találkozhatunk, hogyha arra autózunk, érdemes kerülni ezt a részt is. Nyíregyháza és Nagykeló között dolgoznak a szakemberek, ugye útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, illetve már Nagyszállás térségében útszűkületre kell készülni, valamint sáveltolásra. Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között a 33-ason útépítésre kell készülni, valamint szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra is kell számítani. Valamint a 36-oson Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél útszűkület mellett lehet autózni. Várom a további infókat is 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Olivia Dean is a Man I Need a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, 5 órához érkeztünk, így átadom a terepet Mariannának. Már is jönnek majd a legfontosabb hírek, viszont a következő órában is visszavárlak. Rengeteg kiváló felvétellel, pénzügyi percekkel, programajánlókkal, és nem szabad elfelejteni, hogy 6 óra után kívánság műsor indul majd velem, így akár már most is várom a zenék kéréseket, üzeneteket, hiszen 6 és 8 óra között 2 órán keresztül minden csak rólatok szól. Jennifer Lopez,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Burger.
3: Steak.
2: Rodeo.
3: Burgerevő verseny.
2: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a Szaf. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek, Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene!
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Havi 5000 forint támogatást kapnak a kis teljesítményű dízelautósok. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjármű adó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium a korábbi időszakban tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, a következő hetekben tucatnyi ügyben fordulnak a hatóságokhoz, köztük több 10 milliárdos nagyságrendű szerződések miatt is. A miniszter kiemelte a P2M cég csoport gyanús állami megbízásait, valamint az e-ingatlan projektet, amelyre mintegy 23 milliárd forintot költöttek el érdemi eredmények nélkül. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabb átételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál. Felfüggesztette a debreceni EcoPro iparbiztonsági hatósága a cég egyik épületében a gyártási tevékenységet. A szerdai ellenőrzés során megállapították, hogy a vállalat nem tartotta be a biztonsági előírásokat, letakart technológiai elemeket, fekete por kiporzását és tömítetlen csővezetékeket találtak. A hatóság 2 millió forint bírságot szabott ki, és a hiányosságok pótlásáig megtiltotta a termelést. Az EcoPro közölte, együttműködik a hatóságokkal, és megkezdte a hibák kijavítását, bár álláspontjuk szerint a működés felfüggesztése túlzó intézkedés volt. Összehangolt bűnügyi és közrendvédelmi akciót tartott a rendőrség Hajdúhatházon és Vámospércsen. A készenléti rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés során közel 100 egyenruhás 22 embert állított elő, köztük egy kábítószerkereskedőt és több drogfogyasztót. A közlekedési ellenőrzések során 41 esetben intézkedtek a járőrök, az akcióval párhuzamosan pedig 4 helyi iskolában 1500 diáknak tartottak bűn- és baleset megelőzési előadást. Dexikon néven elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Az önkéntes alapon működő felületen a felsőoktatási intézmény egykori és jelenlegi oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak munkásságát és életútját ismerhetik meg az érdeklődők. A Wikipédiához hasonló specifikus adatbázist jelenleg az aktív dolgozók tölthetik fel információkkal. A táblati tervek szerint azonban a nagy közönség számára is teljes hozzáférés biztosít majd a Debreceni Egyetem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Mariannának a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk. A Máriákat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Kiváló zenékkel készültem ebben az órában is. J-Lo jön David Guettával, See Me Tonight, ezen a héten a 10.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Sunshine Top 40.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit érdemes tudnunk a nyugdíj megtakarításról? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Hát egyre többször hallunk arról, hogy mire mi nyugdíjasok leszünk, már nem lesz nyugdíj sem. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki szeretne biztosra menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításokban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsony hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokban is, a konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. És hogy miért jó egy ilyen biztosítás, számtalan előnye van, egyedi igényekre szabható befektetési formák, akár garantált hozammal, a biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, azaz évente maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető, ami még fontos, hogy a nyugdíjbiztosítás adó és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, így a kifizetés gyors és egyszerű lehet a megjelölt kedvezményezettek részére, illetve nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció, hogy egy összegben kérjük a megtakarított összeg kifizetését, vagy mondjuk havi fix összegekben, gyakorlatilag az állami nyugdíj kiegészítésére.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
5: Nincsenek tisztában. Sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpár úton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisívbe, egyértelműen nekem volt elsőségem, és végig a kerékpár úton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem amikor elmentek a... Igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van ilyen.
4: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
5: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
4: A szűrő?
5: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
4: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
5: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
4: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát, mégis van.
5: Igen.
4: Ne akadjál fel, le legyenek álmodal éjszakáit.
5: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja, vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki, vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
4: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
5: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást, mert ezt nem lehet abba hagyni.
4: Tomi és Jani beszélgettek, most a rózsaszín CB rádiót
5: használjuk. Te is ismered őket?
0: Igen. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Sunshine Top 40.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Csak húzzon el, ez továbbra is a Sunshine FM, és most jön néhány tipp azoknak, akik nem szeretnének a következő napokban otthon maradni. Kiskata a stúdióban a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk. Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Köszönjük szépen, 6 óra után kívánság műsor jön, így akár már most is várom a zenei kéréseket 0620 316 3000.
0: Ne hagyd ki a legjobb programot!

Dash Young Fly és a kis kecern ezen a héten ezüstérmes a Sunshine Top 40-es listánkban, és hölgyeim, uraim, elérkeztünk a number one pozícióhoz. Tame Impalajon is a Dracula, a zene pedig arról az érzésről szól, amikor valaki sokkal inkább önmaga az éjszakában, miközben a nappal, valamint a valóság elől legszívesebben elbújna. Hölgyeim, uraim, itt a Dracula!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul

0: A Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
2: Szeptember 12-én Saftenburger a BK-tónál Debrecenben. Az országburgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
4: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
4: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
4: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine FM.
4: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
4: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
4: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
8: Nem fogadta el az MNB működését vizsgáló bizottság a transzparenci szakértői felkérését. Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Rövid kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcsszerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzati megerősítésére lenne szükség. Nem fogadta el az MNB működését vizsgáló parlamenti bizottság a Transparency International szakértői felkérését, miután a határozathozatalhoz nem gyűlt össze a szükséges többség. A testület ugyanakkor megszavazta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők beidézését, akiket a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítás kapcsán hallgatnak meg. A vizsgáló bizottság célja a jegybank alapítványainál lévő több százmilliárd forint sorsának és a politikai felelősöknek a feltárása. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy míg Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az álstopptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezetkímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Valuta információ a Sunshine FM-en.
8: Az angol font és az euró jegyzése is megtorpant a korábbi csökkenés után, így a font ára továbbra is megközelíti a 424 forintot, míg az eurói alulról súrolja a 364 forintos szintet. A svájci frank tovább gyengült, így az árfolyama most kicsivel 385 forint felett alakul. Az amerikai dollár viszont erősödni tudott, jegyzése éppen csak átlépi a 314 forintos határt. Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
7: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, 2. Mariana, köszönjük szépen a friss infókat. 6 óra után járunk 6 perccel, már is rajtol a szombat estén élő kívánságműsor. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket, SMS, telefon, Viber változatlan, a forró drót 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel.
7: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Eleven-en Bayer és Burai párossal. Ez volt a látható itt a szombatesti kívánság műsorban. Hello mindenkinek a stúdióban, ma is egészen este 8 óráig élőben Kondor Roland. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket, akár köszöntéseket is. Előttem van már rögtön Anita Weiberem. Szia Rolimna, férjemnek, Péternek szeretnék kérni egy zenét, mert a ma ünnepli az 50. születésnapját. Reggel úgy tettünk, mintha teljesen megfeledkeztünk volna róla, de estére az egész család meglepetéssel készül, mire hazaér. Bízom benne, hogy nagyon fog neki örülni. Anita, ezzel csak egy probléma van, hogy én ezt most elmondtam adásban. Na jó, hát bízom benne, hogy ezekben a percekben éppen, nem tudom, vesz magának egy kólát valamelyik boltban. Ariana Grande-val megyünk tovább, itt a No Tears Left to Cry.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Üzseli, ma nincs hol is a Moving to the Sun, itt a szombat esti kívánság műsorban. Továbbra is várom a zenék kéréseket, üzeneteket, 8-ig tétek a főszerep. Szia Roli, a legjobb barátnőmnek, Zsuzsinak szeretnék üzenni. Tegnap nagyon rossz napja volt, tudom, hogy most úgy érzi, minden egyszerre szakadt a nyakában. Csak szeretném, hogyha tudná, hogy rám mindig számíthat, és együtt mindent megoldunk majd. Andi, köszönöm szépen, hogy üzentél is. A barátnőmnek, Zsuzsinak pedig kitartást kívánunk. Mindig azt szokták mondani, hogy a rossz után majd érkezik a jó is, és az sokkal-sokkal pozitívabb lesz majd. Offenbach Overdrive itt a 2 órás élő esti kívánságműs.

0: The Way I Do, 7 óra előtt a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, Mariannának átadom a terepet. Jönnek már is a legfontosabb hírek, és nagyon fontos, hogy Nyíregyházán pontban 7 órakor majd színpadon Korda György és Balázs Klári, ugye a Tirpák Fesztivál keretein belül egy hatalmas show-t csapnak majd Nyíregyháza szívében, érdemes akár kilátogatni. Itt a parkolással kapcsolatosan pedig nagyon fontos, hogy forgalomkorlátozásra kell készülnünk. A következő órában viszont pörög tovább majd a 2 órás esti kirenség műsor utolsó 60 percen, várom majd a zenékéréseket, üzeneteket, egy tuti, hogy elsőként majd a Talk to You-val rajtolunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ligeti Miklóst is jelöli a Tisza párt alkotmánybírónak. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kérik a fuvarozók. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a békéscsabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a vízzel érintkező dolgozóknál.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk, pörög tovább a szombat esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a Talk to You-val, egészen 8-ig várom majd a zenei kéréseket.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Empire of the Sun és a Walking on the Dream Blondish remixében itt a szombatesti kívánság műsorban, és előttem van már Ákos Viberem. Hello-ról írna páromnak, Rékának kérnék szépen egy zenét. Ma pontosan 3 éve találkoztunk először, ráadásul teljesen véletlenül, mert mindketten rossz helyre ültünk be egy kávézóban. Azóta azt mondjuk, hogy ez volt életünk legjobb tévedése. Ákos, köszönöm szépen, hogy írtál, este 8-ig pörög a 2 órás esti kívánság műsor. Szerena Gomez énekel a következő percekben.

0: legújabb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Csak húzzon el ezt a webre is a Sunshine FM, és most jön néhány tip azoknak, akik nem szeretnének a következő napokban otthon maradni. Kiskata a stúdióban a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakapcsolhatok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk. Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A Jonas Tesó, ez volt a Jonas Brothers és a Sakura Sunshine FM-en. 8 óra mindjárt, köszönöm szépen a mai figyelmed. Nem elfelejteni, hogy 8 órát követően majd két lemezjátszóra váltunk. Jön a MixXL, első körben DJ Vágóval, ezt követően jön majd DJ Váci, valamint Robin is, így érdemes éjfélig a Sunshine FM-mel bulizni. Holnap reggel 8 órakor pedig jön majd Kiskata a Zama című műsorunkkal, így a vasárnapot is érdemes majd a Sunshine FM-mel tölteni. Mindenkinek pihentető és kellemes hétvégét kívánok, Kondorland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
3: Egy másodperc türelmet kérek.
4: Na, olyan, mint az okmányirodában, nem?
3: Egy pillanat türelmet.
4: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
2: Miben van az a Neapolisban, vagy miben?
4: Nem tudom.
2: Hogy tudod, amikor ül a izé, ül, ahogy hívják, az a lajhár.
4: Ja, igen, tudom. Izé,
2: igen.
4: Ahol a nyúl a rendőr,
3: és
4: vagy valami ilyesmi.
3: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Igen. Mi a panasza?
2: Egy pillanat.
3: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
2: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
4: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedélye, vagy ilyesmi, hogy ja, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszaki, a betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam, jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag, nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd. Tudod, és akkor én meg már tudod, ez a na, haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat. Tehát, hogy ez a tánc mozdulat, még ez nem, a tekerős, meg a
2: nem,
4: többi.
2: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez.
4: Oh.
2: Egy kis break.
4: Parádés így, volt tegnap egyébként.
2: Nem látom.
4: Meg ez a 80-as évekbeli.
2: Ezt így szokták így.
3: Igen. Azt a mindenit.
4: Látom, de mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is, természetesen.
2: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
3: Tetszett ki magadnak?
4: Én így néztem ki majdnem.
3: Ne!
2: Igen,
4: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
2: Mondtam, hogy a hosszabb haju kellett volna róla, mert én láttam egy a többi verziót is.
4: Így van.
2: Viszont
4: volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
2: Ez nem bajusz volt, az bazsusz.
4: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
3: Van egy hosszabb fajú.
4: Nem. A másik jobb. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt várjál, olyan bőrcsekim. Teszem hozzá.
2: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
4: Igen.
2: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon, így ott van. Vannak
4: nézzétek
2: ezek a
4: meg a fotókat. És nem voltam rocker. Tehát Isten őriz. Tehát ez már más.
2: Nem jó neki semmi.
4: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abba a bőrcsekibe motoroztam.
2: Nekem a hosszabb fajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszabb fajú kellett volna.
4: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
2: Nekem és, nincs, viszont és Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan póló volt ez az MTV.
4: Igen,
2: is.
4: igen, és az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi.

0: 90-es évek.
1: Vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én meglátta, és mondtam, hogy hogy nézel ki?
2: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül ez a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
0: Na, ne a gyerek hordja, hanem add el.
1: Kérjen vissza.
0: Kérj vissza.
1: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Havi 5000 forint támogatást kapnak a kis teljesítményű dízelautósok. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjárműadó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabbá tételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál majd. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium a korábbi időszakban tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, a következő hetekben tucatnyi ügyben fordulnak a hatóságokhoz, köztük több 10 milliárdos nagyságrendű szerződések miatt is. A miniszter kiemelte a P2M cég csoport gyanús állami megbízásait, valamint az e-ingatlan projektet, amelyre mintegy 23 milliárd forintot költöttek el érdemi eredmények nélkül. Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére. Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette, hogy az oktatás irányításban teljes szemléletváltásra van szükség, amelyhez a helyi viszonyokat jól ismerő szakembereket keresnek. A jelentkezéseket szeptember 20-áig várják, a kinevezési feltételeket korábban enyhítették, így a pozíciókra felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek. Közétették Baka András köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát, a Sándor Palota honlapján megjelent dokumentum szerint az államfő több mint 130 millió forintos megtakarítással, valamint 4 ingatlannal rendelkezik. A nyilatkozatban a budapesti ház és lakás, valamint a hétvégi házak mellett egy 2020-as személygépkocsit, értékes bútorokat és festményeket, valamint egy 2000 darabos könyvgyűjteményt is feltüntetett. A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Kapitány István közösségi oldalán közölte, hogy a juttatásra csak a 150 lóerő alatti járművek tulajdonosai vagy üzemben tartói jogosultak, feltéve, hogy a rendelet hatályba lépésekor az autó már a nevükön szerepel. A tárcavezető hangsúlyozta, a feltételek meghatározásával a spekulációt és a luxusautók támogatását kívánják kiszűrni a rendszerből.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
6: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen most már szombatonként is indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig az állandó rezidensünk, DJ Vágó. Hello Andris!
7: Hello, sziasztok, mondtam, hogy visszatérek, már térünk, mert már így innentől kezdve ketten vagyunk.
6: Így van, hogy telt a mai napod?
7: Fantasztikusan, nagyon jót rádióztunk most Marával, sok dalkérés volt, témázgattunk, zseniális volt a mai nap.
6: Jöhetnek az üzeneteitek továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
7: Egy fantasztikus fiatal producerrel, aki nem más, mint Rivo, és egy kiváló felvételt készített, ami nagyon nagy személyes kedvencem, úgyhogy engedjétek meg, hogy az első óránkat ezzel nyissam. Ez lesz a You and Me.
6: Egészen este 10 óráig a megújult Mix XL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: David Guetta és a Beautiful People az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, továbbra is kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello Beló, sziasztok.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, ez a szombat esti mix egyszerűen fenomenális, minden hétvégén ez az én bulim, ez Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük Zsófi.
0: És még egy üzenet, már alig vártam a szombat estét, csak miattatok, ez a mix életet ad, ez pedig Tibi írta nekünk.
1: Köszönjük szépen Tibi, mi is vártuk, hogy itt legyél velünk.
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi klasszikust hoztam nektek új köntösben, ami nem más, mint Chicken egykori felvétele, ugye a Saltwater, nagyon jó kis dal, és még mindig hidegrázós, én úgy gondolom a vokája, úgyhogy hangerőt föl.
0: Így van, hangerőt a maximumra, egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Andrissal csak úgy repül az idő, hiszen el is érkeztünk a megújult Mixixel első órájának a végéhez, viszont a másodikban is szerintem tartogatunk jobbnál jobb felvételeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készít,

0: Intelligens és fincsi zenék a második órában innentől kezdve. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok. A lemezjátszóknál pedig továbbra is DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello, üdv újra itt.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel megyünk tovább.
1: Egy gyönyörű énekesnőt hoztam a második óra legelejére, aki nem más, mint Christina Aguilera. És ugye egykoron zenéltünk is, táncoltunk is erre a dalra. Dirty érkezik egy fantasztikus remixben itt a Sunshine-on.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Topic és A7S az előző percekben, ez volt tőlük az Out My Hand. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a megújult MixXL, ami szól nálatok, intelligens zenékkel, fincsi hangulatban telik, hiszen a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andrés!
1: Így van, hello, sziasztok! Szerintem Topic fantasztikus zenei világa van, és annyira jó vokált szokott összerakni, hogy zseniális.
0: Ez zseniál csávó egyébként. Igen. Nagyjából minden zenét imádom. Mondjuk nekem most, ami nagyon nagy favorit tőle, a Feszbolyos srácok mögött működik valójában közre, az ugye a Good Life, nekem az hatalmas favorit.
1: Igen, igen, az is nagyon zenei világban fantasztikus lett, úgyhogy igen, igen, nagyon jó Topic.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, szombat esti mix, egyenlő garantált buli otthon is. Ez Geri írta nekünk Debrecenből.
1: Gerikém, akkor lehet öltözni, aztán irány a buli.
0: Amíg ti pörgettek, addig nálunk forog a táncparket, Laci és a haverok írták ezt nekünk.
1: Hú, Laci, akkor már belettek töltve.
0: És még egy üzenet a végére, ritmus, hangulat, energia, ti vagytok a legjobbak, puszi nektek, Anett.
1: Köszönjük szépen, Anett.
0: Így van, nagyon szépen köszönjük, senki ne felejtse el, hogy a megújult MixXL-ben 10 órától majd érkezik a lemezjátszók mögé az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 órától pedig majd jön DJ Váci, és meghúzza az este hangulatát, hiszen jön a Sound of Sunshine. Most viszont Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Így van, jönnek a jobbnál jobb dolgok majd szépen sorban, én addig pakolgatom nektek is, érkezik egy fantasztikus feldolgozás, amit nem más készített, mint Ellen Walker, ő is nagyon jó és nagyon termékeny, mindenféle fajta remixét meg szoktam hallgatni, ami jobbnál jobban sikerül, most a Battle of Love-ból csinált egy fantasztikus remixet, érkezik a Battle of...

0: a csodálatos hangú Regan Bowman és Calvin Harris az előző percben itt a megújult Mixixelben. Ez volt tőlük a Lovers in the Past Life. Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Andrisom, köszi ezt a két órát.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Egyébként tudtad, hogy ez a Calvin Harris Regan Bowman páros, ez a dal, 10 évet kellett várni erre a dalra. Mert már csináltak közös kollaborációt, ami nem volt más, mint a Giant. Most meg ez nagyon jó lett, ez a Lovers in the Past Life szerintem.
0: Teljes mértékben igazad van, ez egy nagyon-nagyon jó felvétel lett. Andrisom, köszi szépen ezt a kettő órát, jövő héten pénteken pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönjük szépen a hallgatóknak, én leléptem, te pedig maradsz Robinnal, úgyhogy hangerőd föl a továbbiakban is, majd Váci Zolika püföli az éjszakát, úgyhogy csókolom, jó bulizást, jó pihenést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Two, one, zero. Az utazás kezdődik. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
1: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL, a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá kettő darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben a

új generáció DJ-je minden pénteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.